0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján. Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.
1: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: SMR.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak,
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Retro zenefüleinknek.
2: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
3: A 80-as évek.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: A Nosztalgia szárnyán. A Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kezdje a reggelt
0: a 107,1 MHz-en. There she was, just a

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a két telefonszámot. Tehát 061-1-999-393, valamint 065-2-999-393. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531. Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzon lakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kékli.

0: szól ránk a házmester.
1: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ébredjen velünk! Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Szabadkai Magyar Rádió. A retro slágerek otthona.
1: A 107,1 MHz-en.
4: Ahol a régi slágerek tovább élnek.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Az egész rádióskálán mi játsszuk a legtöbb régi zenét.
9: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
2: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Búzár Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. A Magyar Nemzeti Tanácsban nem lenne szabad jelentős megosztottságnak kialakulnia a vajdasági magyar közösségen belül, hiszen olyan ügyeket képvisel, amelyek közösségünk megmaradását szolgálják, nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádiónak Fremond Árpád. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke elmondta, azt várja, hogy Szerbiában mielőbb kiírják és megtartsák a nemzeti tanácsi választásokat. A szerb kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány az egyetlen napirendi pontja belgrádi köztársasági parlamentben kezdődött ülésnek. A javaslatot 62 ellenzéki képviselő még február 13-án terjesztette be. Indoklásuk szerint azért kezdeményezték a Gyúró Mácut miniszterelnök vezette kormány menesztését, mert egyes tárcavezetők érintettek a belgrádi vezérkar épületével kapcsolatos ügyben. Templomokat, házakat, tetőszerkezeteket tett tönkre, fákat csavart ki a vihar hétfő este Kárpátalján. A helyi források szerint óriási kár keletkezett. Ungváron és az ungvári járás több településén a felhőszakadást és a viharos szelet jelentős jégeső is kísérte. A lehulló jégdarabok mérete a dió nagyságát is elérte. Személyi sérülésről vagy jelentősebb anyagi kárról eddig nem érkezett információ. A helyi hatóságok és a közműszolgáltatók megkezdték a károk felmérését és az utak megtisztítását. És végül az időjárásról, Szabadkán és környékén 21 fok van, napos és fokozatosan melegedő idő várható, a hétvégére pedig nagyon meleg, trópusi hőség várható.
7: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Mihászhoz visszük a híreket.
8: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
9: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk. Minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
10: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek?
1: Megvan.
2: Okay.
0: Retrós lágerek?
1: Az is. A múlt dallamai?
0: A jelen hírei.
1: Retró zene és friss hírek egy hullámhosszon.
0: A 107,1-en.
3: Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, Brasnyó Zoltán vagyok. Tombol a nyár, fesztivál szezon van, és hétvégente egymást érik a különféle közösségi rendezvények. Ezzel párhuzamosan azonban dübörög a közélet is. A politika így főleg a választásokhoz közeledve nem áll le, de úgy tűnik, mintha a politikusok közül kevesebben mentek volna idén nyaralni. A stúdióban köszöntöm ezúttal is dr. Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. Jó reggelt, elnök úr!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
3: Tényleg általában a politikusok mikor járnak nyaralni? Azt nem kérem, hogy hová, de hogy mikor, hogyan működik ez?
4: Az a szabály, hogy akkor lehet menni nyaralni, amikor a legmelegebb van és a legdrágább. Tehát a mi esetünkben, legalábbis a köztársasági parlament esetében augusztus 5-e és 15-e között a betonbiztos, amikor nincsen ülés, úgyhogy augusztusban lehet egy pár napra elmenni.
3: Elkezdődött a szerbiai parlament rendkívüli ülése. A kormány elleni bizalmatlansági indítvány az azért elég jól mutatja, hogy továbbra is feszült a szerbiai belpolitikai helyzet. Ön szerint mi vezethet el ahhoz, hogy a politikai szereplők ismét a párbeszédre és hát inkább a közös megoldásokra helyezzék a hangsúlyt, és mi a VMS álláspontja az ügyben?
4: Ami a szerbiai belpolitikát illeti és a párbeszédnek a lehetőségét, azt gondolom, hogy az elmúlt években lett volna erre lehetőség. Most már, hogy mindenki számára világos, hogy hetek, legfeljebb hónapok kérdése, hogy parlamenti választások legyenek, azt gondolom, hogy ez nem túlságosan reális. Ami pedig a vajdasági magyar közéletet illeti, én újra azt tudom megismételni, amit már ebben a műsorban is többször elmondtam, azt gondolom, hogy a vajdasági magyar szervezeteknek egy asztalhoz kellene ülniük, megpróbálni párbeszédet kialakítani, legalább valamilyen nemzeti minimumokat megfogalmazni. Nem rajtunk múlik, nem a VMS-en múlik, és hát valóban rengeteg rendezvény van, dübörög a fesztivál szezon is. Mindenki járja a terepet, mindenki az emberek között van, vannak olyanok is, akik ezt mostanában kezdték el, vannak olyanok is, mint a VMS, amely ezt évtizedek óta folyamatosan teszi. Az emberekkel is párbeszédet kell folytatni, meg kell hallgatni az embereket. Nagyon fontos az, hogy az emberek miről mit gondolnak.
3: Megalakult ugyan a REM tanácsa, de az első ülésen nem sikerült elnököt és alelnököt választani. Másfél éven át gyakorlatilag működésképtelen volt ez a testület. Mi a véleménye a jelenleg kialakult helyzetről, ami a REM-et illeti?
4: Hát ha egy szóban kéne jellemezni, akkor azt mondanám, hogy tragikomédia. Tehát az, amit az elmúlt két évben történt a REM tagjainak a megválasztásával kapcsolatban, az egészen egyszerűen tragikomikus. És nem is látom, hogy mi lesz ennek a kifutása. Amit jónak tartok a mi szempontunkból, az az, hogy senki nem vádolhatja meg a nemzeti tanácsokat, vagy a Vajdasági Magyar Szövetséget, hogy megakasztotta ezt a folyamatot, vagy ellehetetleníti a REM-nek a megalakulását. Nekünk kezdettől fogva az volt az érdekünk, hogy a REM megalakuljon, hiszen mi az intézmények működését kiemelten fontosnak tartjuk. Lényeges lett volna az, hogy a REM is megalakuljon, jó lett volna, hogyha még átmeneti időszak se lett volna, most már az átmeneti időszak, ez gyakorlatilag több mint egy éve húzódik, lassan két esztendeje, és hát az, ahogy a nemzeti tanácsokkal elbántak, vagy hogyha egészen konkrétan emberre kellene ezt levetíteni Bodzsóni Istvánnal, aki minden feltételnek megfelelt, és aki mögött két alkalommal is a nemzeti tanácsok túlnyomó többsége állt, ez egészen egyszerűen fölháborító. Ennek ellenére, amikor világossá vált, hogy a kormányoldal és az ellenzék között kialakulhat egy kompromisszum legalább ebben a kérdésben, amelyet a különböző nemzetközi szervezetek, így az Európai Unió is támogat, akkor mi elsőre azt mondtuk, hogy oké, mi félreállunk, eltekintünk attól, hogy a 9. tagját a REM-nek megválasszák. Rábólintunk arra, hogy a nemzeti tanácsi választásokat követően újrainduljon a folyamat, majd akkor ki fog derülni, hogy a nemzeti tanácsok kiket fognak jelölni, hiszen kettő kisebbségi jelölt van, akiből egyet kellene majd megválasztani. És bíztunk abban, hogy ez lehetővé fogja azt is tenni, hogy klasztert nyissanak a az uniós csatlakozás útján Szerbiával, hiszen gyakorlatilag az összes feltételnek eleget tett Szerbia, módosultak a választási törvények, pártfinanszírozási törvény, igazságügyi törvények, és hát a REM is megalakulhatna, amennyiben a REM tagjai egymással egyességre tudnának jutni, és lenne kompromisszumkészség, mint ahogy a nemzeti tanácsok részéről, vagy a Vajdasági Magyar Szövetség részéről volt kompromisszumkészség. Most van egy 4-4-re bebetonozott állapot a rendben, bízom abban, hogy kompromisszumra tudnak jutni, de ez kizárólag az ő bölcsességükön múlik, a 9. tagnak a megválasztása meg valamikor az év második felében lesz aktuális, reményeim szerint.
3: Lezajlott tusványos, milyen volt az idei hangulat, ugye magyarországi politikai változások tükrében, azaz konkrétan a kormányváltás után, hogy érzékelhető volt-e valamilyen új szemlélet, esetleg hangsúly a külhoni, illetve milyen hangsúly van most a külhoni magyar közösségeket érintő beszélgetéseken és a helyzeten?
4: Két nemzetpolitika szempontjából fontos esemény történt az elmúlt héten. Egyrészt volt egy fiumei találkozó, vagy aki számára ismertebb Rijeka, ahol a horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének a meghívására a külhoni magyar szervezetek, legitim szervezetek képviselői egy asztalhoz ültek. Ez már az 5. fiumei találkozó volt, mindig a nyár elején a kárpátaljai, vagy ha inkább úgy tetszik, akkor ukrajnai, szlovákiai, romániai, horvátországi, szlovéniai és a szerbiai magyarság vezetői egy asztalhoz ülnek és áttekintik, hogy mi történt az azt megelőző évben. Fontosnak tartom azt, hogy teljes mértékben egységesek a szervezetek. Miért mondom azt, hogy ezek a külhoni magyar közösségeknek a legitim szervezetei? Azért, mert kiszámoltam, ezek a szervezetek, és akkor ezt most kibontanám két mondatban, mert volt, aki félreértette, vagy voltak olyan, akik félre szerették volna érteni, de most egészen világosan szeretnék fogalmazni. Tehát ha összeadjuk, hogy a KMKS Ukrajnában, a HMDK Horvátországban, a szlovéniai szervezet otthon, a Magyar Szövetség Szlovákiában, az RMDS Romániában és a VMS Szerbiában, mennyi szavazatot szerzett az ott élő magyaroktól az utolsó választásokon ezeken az országokban, akkor ez alsó hangon is lefelé kerekítve 800 ezer. Tehát ezen szervezetek mögött 800 ezer magyar áll, 800 ezer magyar adta a szavazatát ezekre a magyar szervezetekre, és ezért fontos, hogy egységesek legyünk, hiszen egymástól is sok mindent tanulhatunk, és meg kell osztani a tapasztalatokat. Aztán Fiumeből utaztam Tusnádfürdőre, ahol a 35. tusványosi rendezvény került megszervezésre. Nagyon röviden voltam, tehát összesen 14-15 órát voltam, részt vettem a nemzetpolitikai panelen. Nagyon fontosnak tartom, hogy minden olyan Kárpát-medencei rendezvényen jelen legyen a VMS, ahova meghívást kapunk, és ahol a vajdasági magyar közösségnek a sorskérdéseiről is szó van. Mindenki objektíven elemezte, hogy mi történt, illetve mi zajlik. Egy teljesen új helyzet van természetesen annak köszönhetően, hogy Magyarországon a választásokat követően új kormány alakult, és ez a kormány más színezetű, mint volt az elmúlt 16 évben, de ez egy önkörben zajló esemény volt, mert a magyar kormány képviselői nem fogadták el a meghívást, ezért nem voltak ott. Egyébként Fiumebe is meghívást kaptak. Én bízom abban, hogy valamikor az ősz folyamán olyan találkozókra is sor kerülhet, amelyeken a magyar kormány képviselői is jelen vannak. Voltak is már ilyen találkozók egyenként, nemzetrészenként, de fontosnak tartanám, hogy egy ilyen nagy plenáris találkozóra is sor kerüljön, ahol ott vannak a határon túli magyar nemzetrészek képviselői.
3: Azokkal viszont, akik ott voltak, gondolom sikerült beszélnie, ők hogyan látják egyébként az új magyar kormányt, milyen tapasztalatokról számoltak be?
4: Nagyon hasonlóak a tapasztalatok Erdélyben is, a Felvidéken is, Horvátországban is. Mindenhol a bizalomépítésnek a folyamata zajlik. Én ezt hetek óta mondogatom, mert hogy ez az igazság. Mit jelent a bizalomépítés? Az, hogy van egy teljesen új helyzet, vannak teljesen új szereplők, és vannak régi szereplők. A Az új magyar kormány, látjuk a magyarországi belpolitikából, mindent másképp szeretne csinálni, mint az előző kormány tette, és most itt nem fogok belemenni értékítéletekbe, hogy mi a jó és mi a rossz, mindent másképp szeretnének csinálni, és sok minden tekintetben ennek már konkrét jeleit is látjuk. Ugyanakkor a határon túli magyar ügyek vonatkozásában azt mondják, hogy minden támogatási forma marad. Fontosnak tartják a külhoni nemzetrészeknek a támogatását, de átvilágítás lesz először, felülvizsgálat lesz először, és akkor azt követően indulhatnak újra a dolgok. Most ez zajlik mindenhol, ezért gondolom azt, hogy valamikor ott október környékén reális az, hogy már konkrét intézkedésekről és a jövőről lehessen beszélni. És ami nagyon fontos, és nagyon sokak számára egy új szempont, az én számomra nem új szempont, mert én eddig is így gondoltam, egy picikét mindenkinek a saját országa felé kell tekinteni. Tehát azért a külhoni magyar nemzetrészek képviselői között volt egy elég vaskos réteg, amelyik fontosabbnak tartotta, hogy mi történik Budapesten, vagy mint Bukarestben, vagy Belgrádban, vagy Pozsonyban. Most egyértelmű, hogy olyan idők következnek, amit én egyáltalán nem tartok bajnak, amikor ugyanannyira fontos, hogy mi történik Pozsonyban, mint Budapesten, ugyanannyira fontos, hogy mi történik Bukarestben, mint Budapesten, és ugyanannyira fontos, hogy mi történik Belgrádban, mint Budapesten. Ez nem csupán azt jelenti, hogy otthoni forrásokat is le kell tudni hívni, mert e tekintetben mi eddig is sikeresek voltunk, és több száz példát lehetne mondani önkormányzatokra lebontva, de egy picikét a közösség tagjainak egy része, mintha inkább Magyarországon élt volna lélekben, mint a saját szülőföldjén, hát ez most meg fog változni, és ennek már vannak jelei.
3: És ha már említette ugye a VMS és a szerb kormány együttműködését, egyébként erre ez tusványosan is szóba került. Azt mondta, hogy ugye kisebbségi érdekképviselet feladata együttműködni a mindenkori többségi hatalommal. Egyébként lát-e olyan kompromisszumot ebben, amit mondjuk a VMS nem tudna meghozni? Magyarul az a kérdésem, hogy milyen a kapcsolat most a haladókkal?
4: Ugyanolyan, mint az elmúlt években volt, természetesen nem értünk mindenben egyet, mert ha egyet értenénk mindenben, akkor egy pártban lennénk, vagy legalább egy választási listán. A Vajdasági Magyar Szövetség mindig fontosnak tartotta azt, hogy a saját arcélét megőrizze, a saját identitását és a közösség identitását, politikai identitását is megóvja, ezért van az, hogy mindig önállóan vettünk részt a választásokon, ez így lesz a jövőben is. És hogy mi az a, ahogy a szerbiai politikában szokás mondani, hogy a szerb politikában mi az a vörös vonal, hát ugye mi mindig láthatóvá tettük és ellenőrizhetővé tettük az együttműködésnek a mérföldkövei. Tehát mindig fontos volt az, hogy legyen egy koalíciós szerződés, a koalíciós szerződés ne a fotelekről szóljon, hanem a prioritásokról, a projektumokról, és követhető legyen, hogy ebből mi valósul meg. Lehet, hogy lassabban valósult meg, ez az, valami meg gyorsabban, lehet, hogy többet kellett rávárni, mint amit esetleg az emberek indokoltnak tartottak volna, de azért nagyon sok minden az elmúlt 12 évben ezekből a koalíciós szerződésekből, hiszen több volt már belőlük megvalósult. Itt Szabadkán elég csak arra gondolni, hogy még a Majsai úti körforgalomnak az építése is már elindult, pedig nagyon sokan csak legyintettek rá, és azt mondták, hogy ez nem fog megtörténni. Logikusabb lett volna az, hogyha ez akkor történik, amikor a vasútfelújítás zajlott? Igen, logikusabb lett volna. Meg lehetett-e úgy oldani? Nem lehetett megoldani, mert teljesen más forrásokból zajlotta a két projektum. Megvalósult volna, hogyha a VMS és a szerb haladó párt nem működne koalícióban, és a VMS nem lett volna kitartó ennek a projektumnak a vonatkozásában, nem valósult volna meg. Hát ezen a példán le lehet vezetni ezt a koalíciós együttműködést is, hogy mit hoz a vajdasági magyaroknak.
3: Mint hogy azt már említettük, ugye rendkívül sok kulturális esemény, emléknap volt az elmúlt hetekben, és lesz is még a hétvégente. Ugye például vasárnap megtartották az Aracsi Puszta templom emléknapját. Ugye itt az emlékezés mindenében azt is felveti, hogy miként tudjuk megőrizni a történelmi és a kulturális örökségünket. Ön szerint egyébként melyek ma ebben a legnagyobb kihívások?
4: Hogyha csak a politikában nincs ez a mi lett volna, ha. De ha nem lett volna COVID, akkor egészen biztosan az Aracsi Puszta templom állagmegóvási munkálatai, meg a Szabadkai Székesegyház állagmegóvási munkálatai is előrébb járnának, vagy be is fejeződtek volna. Ezek hatalmas beruházások, mi nem szoktunk ígérgetni, úgyhogy nem fogom azt mondani, hogy de most biztos, hogy meg fog valósulni, meg ekkor, meg akkor meg fog valósulni, de az új magyar kormánnyal erről is szeretnénk majd tárgyalni, amikor eljön az ideje, hiszen Aracs összmagyar szempontból, összkárpát-medencei szempontból egy szimbólum, egy olyan közel 800 éves épület, amely a vajdasági magyaroknak a szimbóluma, de az összmagyarságnak a szimbóluma, annak a szimbóluma, hogy itt, ahol mi élünk, mi minden túlélt a mi nemzetünk az elmúlt 800 évben, és lehet, hogy egy kicsit megtépázott, lehet, hogy egy-két torony hiányzik, lehet, hogy a tető hiányzik, de talpon van, és működik, és a nagyságot fejezi ki. Ezért is fontos, hogy Aracson is ott voltunk. Örülök annak, hogy annak ellenére, hogy nem láttam buszt, tele volt, tehát rengetegen voltak, többen voltak, mint tavaly például, és a Longinus Egyesület meg egészen egyedülállóvá tette ezt a megemlékezést. Ezt is fontosnak tartom, hogy a Magyar Nemzeti Tanács odafigyelt a részletekre, és nem bent a szakrális térben zajlott ez a bemutató, hanem a templom mellett. Egészen egyedülálló volt, aki látta, aki ott volt, azt gondolom, hogy emlékezetes maradt számára.
3: Búcsú látogatáson járt önnél Magyar József Magyarország belgrádi nagykövete, befejezte a szolgálatát. Milyen közös következtetéseket vontak le az elmúlt időszakra?
4: 3 évet volt Magyar József Magyarország belgrádi nagykövete. Ez a 3 év az bizonyította be újra, hogy a szerb-magyar együttműködés, a szerb-magyar stratégiai partnerség egyedülálló, párját ritkító és példaértékű itt a régiónkban, de egész Európában. Nagyon bízom abban, hogy a jövőben is ilyen szinten maradnak a két ország és a két nemzet közötti kapcsolatok, de Magyar József a vajdasági magyar közösségnek a jó ismerőjévé, barátjává is vált ez a 3 esztendő alatt, annak ellenére, hogy elsősorban a Szabadkai Magyar Főkonzulátus szokott a vajdasági magyar közösség ügyeivel foglalkozni, nem a belgrádi nagykövetség, hiszen közelebb vannak, itt élnek a közösségünk tagjai között. Sajnálom, hogy véget ért a kiküldetése. Egy karrierdiplomatáról van szó, egy hihetetlenül jó szakemberről, aki eszéki főkon tagjai között. Sajnálom, hogy véget ért a kiküldetése.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.

0: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs. Reklámot hallottak.
1: Ajánló következik.
2: Fokhagyma Fesztivál és Falunap Aludasi Vásártéren, augusztus 8-án, szombaton. Finom falatokkal és hűsítő italokkal várjuk. Sőt, a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpalávalót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út Ludasra vezet.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ajánlót hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Mozaikos szép napot kívánok a hallgatóknak, így július 28-án kedden, amikor is Szabolcs és Botond névnapja van. A mai nap eseményeiről is szólunk majd természetesen később, de előtte gyorsan nézzük, hogy hogyan alakulnak ma a középárfolyamok a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos adatai alapján. Nos, 1 euró 117 dinár 42 para, 100 forint 32 dinár 56 para, 1 svájci frank 126 dinár 06 para, 1 angol font 137 dinár 30 para, és egy amerikai dollár 103 dinár 30 para. Természetesen ezekről is olvashatnak a ma megjelent Magyar Szóban, amelybe szintén már is belelapozunk. Rekordméretű erdőtüzek tombolnak, beomlott a Dominus Villa felújítási és bővítési munkálatok során részlegesen beomlott a palicsi, spliti fasoron álló Dominus Villa, már a címlapon olvashatunk erről. Népszerű volt a strandok éjszakája, 50-nél is több fürdő csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által meghirdetett programhoz. Káosz a görög átkelőkön, hatalmas torlódások alakultak ki Észak-Macedónia és Görögország között. Kimagasló kapcsolatok, Alexander Vucic búcsú látogatáson fogadta Magyar József leköszönő magyar nagykövetet. A múlt értékei, a jövő reményei, Magyar Csernyefalu napja a hagyományokról és az összefogásokról szólt. Újabb állatbetegség Szerbiában, juh és kecskehimlő gócpontját erősítették meg Raška községben. Drága energia, bizonytalan piac. Szakértők szerint a csökkentett jövedéki adó enyhíti a terheket, de a világpiaci és geopolitikai kockázatok továbbra is maradnak. Az elektromos robogó nem divatjátékszer, olvasható a hetedik oldalon. Színházi ünnep a csillagos ég alatt, bizony, Tanya Színház, Csongor és Tünde. Bűntudatmentes spagetti, vagyis mindenmentes, akár hidrolizált, marha kollagénes, peptides tészta is készül Szabadkán. Hogy miről van szó? Tizedik oldal. Új hőtelep épül Michelokon, akkor gyermekszemmel tábori élményekről. A kézzel művelt mák páratlan, a zentei hegyi Szilvia és családja 30 éve foglalkozik máktermesztéssel. És lapozunk még tovább. Sport is van. Az indián falvaktól a kínai nagyfalig, avagy nyári táborok képes beszámoló. Közvetlen párbeszéd a nyugdíjasokkal, országszerte számos fórumot szerveztek az időseknek. És akkor horgászunk is egy kicsit. Na meg, 27 év után teljes napfogyatkozás lesz látható Európából. Hogy mikor? Ez a Panoráma oldalon olvasható. És akkor íme a melléklet, a magvető. Miért hozza vissza kéztermékként a saját szójáját Horvátország? Talán megkapjuk a választ rögtön alap elején. A jövő gazdálkodói. 115 fiatal termelőt támogatott a tartományi titkárság. Fordulat a műtrágyapiacon, nehéz év elé nézhetnek a gabonatermesztők, ma rosszabb a gazdák reál jövedelme, mint 20 évvel ezelőtt. Az AI menthette meg a paradicsom termést, hogy miről van szó, a tizedik oldalon kiderül. Már robotok dolgoznak a kínai üvegházakban. És egészségesebben étkezne Európa, de miért nem sikerül? És akkor még néhány érdekesség a mai Magyar Szó mellékletében, a magvetőben. Kellemes az időjárás most még, de már kánikulára számíthatunk a nap folyamán, és az elkövetkező napokban is csak tovább melegszik majd a hőmérséklet. Ma is 30 fok feletti értékeket mérhetünk, sok napsütésben lesz részünk, kevés gomoly felhőzettel, tehát a kora reggel és a késő esti órákat használják ki rekreációs sétára és kinti munkára. Vigyázzanak magukra!

Tisztelt hallgatóink, a Szabadkai Magyar Rádióban gyászjelentések következnek. A Szabadkai Funéró temetkezési magánvállalat tájékoztatója kedden, július 28-án. 78 éves korában elhunyt Miroslav Milosevic, Szabadka, Márkó, Pericsén, Keményár utcai lakos. Temetése ma 11 órakor lesz a Baja Üti temető Pécs kápolnájából. 79 esztendős korában meghalt Anton Vukovic, felső tavankóti lakos. Temetésem a 14 órakor lesz a Rókusi temető halottas házából. 71 éves korában elhunyt Tibor Balázs, Szabadka, Tomorodics Brác utcai lakos. Temetésem a 16 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. A Funéró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Búzár Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. A Magyar Nemzeti Tanácsban nem lenne szabad jelentős megosztottságnak kialakulni a vajdasági magyar közösségen belül, hiszen olyan ügyeket képvisel, amelyek közösségünk megmaradását szolgálják, nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádiónak Fremond Árpád. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke elmondta, azt várja, hogy Szerbiában mielőbb kiírják és megtartsák a nemzeti tanácsi választásokat. A szerb kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány az egyetlen napirendi pontja a belgrádi köztársasági parlamentben kezdődött ülésnek. A javaslatot 62 ellenzéki képviselő még február 13-án terjesztette be. Indoklásuk szerint azért kezdeményezték a Gyúró Mácut miniszterelnök vezette kormány menesztését, mert egyes tercevezetők érintettek a belgrádi vezérkar épületével kapcsolatos ügyben. Templomokat, házakat, tetőszerkezeteket tett tönkre, fákat csavart ki a vihar hétfő este Kárpátalján. A helyi források szerint óriási kár keletkezett. Ungváron és az ungvári járás több településén a felhőszakadást és a viharos szelet jelentős jégeső is kísérte. A lehulló jégdarabok mérete a dió nagyságát is elérte. Személyi sérülésről vagy jelentősebb anyagi kárról eddig nem érkezett információ. A helyi hatóságok és a közműszolgáltatók megkezdték a károk felmérését és az utak megtisztítását. És végül az időjárásról, Szabadkán és környékén 21 fok van, napos és fokozatosan melegedő idő várható, a hétvégére pedig nagyon meleg, trópusi hőség várható.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
7: A régió és a világ legfrissebb információi.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
5: Minden kedden 20 és 21 óra között
6: Led Zeppelin
7: és a Black Sabbath, AC/DC,
6: Motorhead,
7: dereng valami?
8: A klasszikus rock esti iskolája.
6: Jó ég, mit tanítanak nektek?
5: Rock klasszik.
2: Ajánlót hallottak.

0: időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információ
0: a legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: És a Mozaik második órájába léptünk július 28-án, Szabolcs és Boton névnapján. Nyárias időjárásban van részünk. 30 fok feletti értékeket mérhetünk a mai napon, és egyre melegebbre számíthatunk. A hétvégén már nyári kánikula lesz. Ma egy hűvösebb levegő hatására még előfordulhatnak kellemetlen panaszok a hidegfrontra fokozottan érzékenyeknél. Ezzel párhuzamosan azonban a magasban már kezdetét veszi a melegedés, így felerősödhetnek a melegfrontra érzékenyek panaszai is. Tehát fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. A többfelé megélénkülő szél fokozza a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbé, nyugtalanabbá tehet minket. A hajnali kellemes, hűvösebb reggelek a kopásos jellegű ízületi panaszok felerősödését jelentik. Most már egyre inkább számolnunk kell az UV-sugárzással is ismételten, úgyhogy a napos időszakokban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, egyébként pedig az immunrendszerünket kellene erősíteni, hiszen sok finom zöldség és gyümölcs közül választhatunk, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is. Na és persze figyeljenek minket, hiszen a mai műsorban lesz majd nyereményjáték, mert ugye kedv van. Ezen kívül ebben az órában Bács-Fekete-hegyre utazunk, de az asszállyal is, az asszálykárokkal is foglalkozunk. Tartsanak velünk!

0: Több fejlesztés is folyamatban van Bács-Feketehegyen. A település lakóinak összefogásával sikerült rendezni a néhai strand területét, de a falu központja is várhatóan hamarosan átalakul. Szebb, zöldebb és járhatóbb lesz majd. A részletekről Oroszi Sándort, a Kishegyesi képviselőtestület elnökét, Vitkogy Alexander kérdezte.
1: Bács-Feketehegy egyik szimbólumban volt a múltban az úgynevezett falusi strand. Azután, ahogy változtak az idők, ugye a 90-es évekről beszélünk, eléggé el lett hanyagolva, viszont bizalommal tölt el az, hogy rendezni kezdték ezt a területet. Valójában engem az érdekel, hogy mi a céljuk ezzel a területtel.
2: Így van, sajnos az elmúlt 10-15 évben a strandnak a területe az eléggé elhanyagolódott. Az okokról most nem szeretnék beszélni, ahogyan is említette. A célunk az lenne, hogy legyen újra egy ilyen közösségi terünk, ahova le tud menni a falunak az apraja nagyja, a fiatalok, de az idősebbek is. És ugye a végső célunk ez az egészen pedig az, hogy legyen egy kialakítva egy medencénk, legyen egy strandnak a faluja, amivel az emberek ezt megérdemlik. Annyit el szeretnék mondani, hogy ezek az akcióink, ezek a munkaakcióink, önkéntes munkaakcióink az utóbbi két évben kezdődtek. Amikor is leültünk, a falunak a idézőjelbe az önkéntesei, tehát a vállalkozók egyesülete, a helyi zölddombok szervezetünk, a helyi közösség, tehát mindenki, akit szeretne a faluért tenni, és úgy döntöttünk, hogy rendezni fogjuk a strandot. És akkor a célunk az volt, hogy a Bács-Feketehegyi megynapokat és a falunapot ki tudjuk vinni arra a területre, mivel az előző években megnövekedett a népszerűsége a falunapoknak, így úgy gondoltuk, hogy egy nagyobb területre kellene kimenni, és elkezdtük lassan rendezni, tehát a zöld területeket rendeztük, a medencének a falát, azt újra festettük, a medencében lévő zöld növényeket kitakarítottuk, a járdákat rendeztük, akkor vannak ott épületek, azokat felújítottuk, volt egy épület, amelyet muszáj volt lebontani, és így lassan-lassan sikerült kialakítani egy szolid környezetet. Időközben a helyi közösségnek a segítségével kandelláberokat is helyeztünk ki, így az éjszakában, vagy este is ki lehet menni sétálni egyet. A meglévő játszóteret is újra festettük, van ott egy ilyen szolid játszóterünk. És idén, június második hétvégén pedig a Bács-Feketehegyi megynapokat kivittük erre a területre, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól zárult. Különféle közösségi rendezvények voltak, marha pörkölt verseny volt, kulturális események, úgyhogy azt kell mondjam, hogy eddig jól alakulnak a dolgok.
1: Mielőtt még folytatnánk ezt a történetet, engem egy mondata fogott meg, ami arra vonatkozott, hogy összeült a községi vezetés a falu úgymond érdekszervezeteivel, és akkor, amikor felvázolták a valamikori strand úgymond rendezését, milyen volt a fogadtatás? Engem ez mindig érdekel, hogy ugye mindenki tudja, hogy valamit tenni kéne, de vajon hajlandó-e érte tenni?
2: Azt kell mondjam, hogy a fogadtatás az nagyon jó volt, ugyanis olyan emberek ültek az asztalnál, akik akarnak tenni a faluért, akik nem fogadják el, hogy minden rossz, hogy bomlanak le az épületek, vagy mindent kritizálni kell, hanem vagyunk egy páran, akik így ezeket a kritikákat elutasítják, nem fogadjuk el, és próbálunk tenni azért, hogy egy élhetőbb le az épületek, vagy mindent kritizálni kell, hanem vagyunk egy páran, akik

0: különféle programok. Úgyhogy nagyon, tehát én is meglepődtem, meg meglepődtünk, mi szervezők is, hogy nagyon sok ember a külföldről is hazajöttek megnézni, hogy ugyan most hogy néz ki ez a strand, mert ugye az embereknek az emlékezetében él, akik a gyerekkorukat, a nyári szünidőket, azokat ott töltötték, úgyhogy meglepődtünk mi is, hogy milyen sok ember ott volt, és az is egy sikeres projekt volt, úgyhogy mi azon vagyunk, hogy ha lehetőség nyílik arra, hogy újra egy korszerű medencét tudjunk működtetni, megépíteni, akkor azt a lehetőséget meg fogjuk ragadni. Úgyhogy továbbra is keressük a megoldásokat, a lehetőségeket is, és reméljük, hogy sikerül majd ezt megragadni.
1: Beszélgetésünk vége felé közeledve engem az érdekel, hogy Bács-Fekete-hegy, ugye a szülőfalom, annak központjával, tűzoltó otthonával milyen további terveik vannak?
0: A tűzoltó otthont, a kultúrot, ugye mi szeretjük kultúrotthonnak hívni, habár a nép körében tűzoltó otthonként van jelen. Sikerült ugye az elmúlt időszakban felújítani a földszintet, ugye a Vajdasági Magyar Szövetségnek a tartományi képviseletének köszönhetően, viszont még maradt az emeleti szobák, valamint az emeletnek a felújítása, úgyhogy a jövőben majd arra fogunk pályázni, reméljük, hogy sikeresen. Valamint, ahogy a környező településeken, úgy Bács-Fekete-hegy is megérdemli, hogy legyen egy rendezett központja. Ez is egy évek óta húzódó projekt, amelybe vele belefogtunk, ez körülbelül 4 éve, amikor is a Világbank és a Franciaországi Fejlesztési Ügynökségnek volt egy pályázata, ez az úgynevezett LEED pályázat, amelyet a szerbiai építészeti minisztérium hirdetett meg, mint hída az ország és a Világbank között, és mi megragadtuk ezt a lehetőséget, elkészítettük a tervet a falu rendezésére, ez azt jelenti, hogy behaton kövekkel a főút jobb és a bal oldalán a járdát raknánk le. Ez most négyzetméterre nem tudom megmondani, körülbelül 7000 négyzetméter. Ez azt jelenti, hogy a Dózsa-György utcától a Népfront utcáig lenne a főútnak a mindkét oldalán, de mellett körülbelül olyan 80 parkolóhely is lenne kiépítve, és zöld területek is. Úgyhogy ezt a pályázatot sikeresen megnyertük. A projektnek az értéke az olyan körülbelül 80 millió dinár. Ennek az előleg részét már átutalták a községnek, úgyhogy most a közbeszerzési folyamatot fogjuk kiírni, úgyhogy reméljük, hogy találunk kivitelezőt, és hogy a munkát hamarosan el fogjuk tudni kezdeni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésemre állt.
0: Én is köszönöm szépen.

0: Ajánló következik.
1: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi Szent Mise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Az asszállyal foglalkozunk a folytatásban. Hatalmas terméskieséstől tartanak a vajdasági gazdák, a perzselő hőség és a csapadék hiány könyörtelenül megtépázza a termőföldeket. A kukorica sok helyen már menthetetlennek tűnik, és a napraforgó is alig bírja a szélsőséges időjárást. Egyre több termelő mondja azt, hogy idén csak töredék termésre számíthat. Van azonban néhány kivétel, hiszen ahol kiépített öntözőrendszer működik, ott még van esély a jó termésre. Halász Zoltán riportja.
1: Kiszáradt föld, elszáradt levelek, perzselő napsütés és szomjazó kukoricatáblák. Az aszály idén is komoly pusztítást végez a vajdasági mezőgazdaságban. Azok a termelők, akik rendelkeznek öntözőrendszerekkel, még számíthatnak jó termésre. A legtöbb helyen azonban jóval borúsabb a helyzet. A csapadékhiány és a hosszantartó hőség miatt többen jelentős terméskiesésre készülnek. Engi Magdolna.
2: Próbálunk locsolni, de hát kukoricát még nem bírjuk locsolni. A termés nagyon kevés lesz. Ja, veteményes is próbáltam locsolni, de hát az a semmi, inkább a víz elveszik, még termés akkor nem lesz semmi. Nem tudom, a víz is kevés van.
1: A hosszantartó aszály nem csak a kukoricaföldeket sújtja, hanem a napraforgó állományokat is egyre látványosabban megviseli. A csapadékhiány és az erős napsütés miatt a növények idő előtt kiszáradnak, a tányérok kisebbek maradnak, a szemek pedig nem tudnak megfelelően kifejlődni. A gazdák szerint a napraforgó ugyan jobban tűri a szárazságot, mint több más kultúra, de a mostani szélsőséges időjárási körülmények már ezt a növényt is komolyan megterhelik. Kenéz József.
3: Valamennyi még jó, de a többi az nulla. Több mint fele annak a napraforgónak a szem az üres lesz. Az üres lesz. Kis fejek, apró pici fejek, de semmi. Érted? Ott a haszon nem lesz bele. Csak kárára mi.
1: Hogy pontosan mekkora lesz a kár, azt a szezon végén lehet csak megmondani. Egyelőre viszont nem fest jól a helyzet a mezőgazdászoknál. Az előrejelzések szerint ugyanis csapadék nem várható a következő 10 napban, emellett pedig a 38-39 fokos csúcshőmérsékletek sem lesznek ritkák.

0: aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: És a Mozaikban továbbra is informálódunk, hiszen hamarosan hírekkel jelentkezünk, utána felhívnám a figyelmüket arra, hogy figyeljék közben a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalát, mert hogy hamarosan megjelenik a mai nyereményjáték, és a kérdés, ugye kedv van, így keddenként a hét nap jó voltából fél éves előfizetés a tét, és a Facebookon megjelenő poszt és kérdés alá kell majd megírni a válaszokat. És természetesen a folytatásban is figyelni, hogy vajon ki lesz a szerencsés, akinek majd a postás viszi haza a hét napot fél éven keresztül. Egyébként pedig szó lesz még az elkövetkező órákban a vitrázsokról, hogy azok hogyan készülnek, akkor egy kismotor szerelő bajnokságról is szólunk, illetve invitáljuk rá a hallgatókat. És még sok egyéb érdekesség van a tarsolyomban, úgyhogy érdemes velünk tartani a folytatásban is. Nagyon vigyázzanak magukra, mert az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai alapján már is 26 fokot mutat több helyen is a hőmérő higanyszála, és ez bizony 30 fölé fog emelkedni. Ha csak tehetik, akkor tartózkodjanak hűvös helyen, vagy vízpart mellett, medence mellett hűsüljenek. Vigyázzanak bőrük védelméről, és vigyázzanak arra is, hogy a rádiókészüléken a 107,1-ről el ne mozduljon a kis irányjelző, hiszen tőlünk minden információt és a legjobb zenéket megkapják.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Megmaradnak a külhoni magyar közösségek támogatási formái, ugyanakkor ezeket előbb átvilágítás és felülvizsgálat előzi meg. Erről is beszél dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Fiumei Nemzetpolitikai Találkozó és a Tusványosi Egyeztetések tapasztalatait összegezve elmondta, a külhoni magyar szervezetek egységesek, jelenleg pedig a bizalomépítés és időszaka zajlik az új magyar kormánnyal. Hozzátette, várakozásai szerint októberre már tisztábban látszik, milyen konkrét intézkedések és támogatási konstrukciók valósulnak meg a külhoni magyar közösségek számára. A VMS elnöke a szerbiai parlament előtt lévő bizalmatlansági indítványról szólva azt mondta, a parlamenti választásokhoz közeledve a politikai szereplők közötti párbeszédre már kevés az esély. Ugyanakkor a vajdasági magyar szervezetek között egyeztetést továbbra is szükségesnek tartja, erre pedig nyitott a VMS. A Fehér Házban tárgyal ma Donald Trump amerikai és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Várhatóan az ukrajnai háború lezárásáról egyeztetnek. Az ukrán elnök korábban már közölte, hogy egyeztetett Steve Witkoff amerikai különmegbízottal, valamint Jared Kushnerrel, az amerikai elnök vejével a tárgyalások újraindítása érdekében. A várható napirendi pontok között szerepel az ukrajnai háború lezárása, illetve az oroszok fokozódó támadásai is. Ehhez kapcsolódóan pedig az ukrán légvédelem további erősítése. Az Egyesült Államok által vezetett béketárgyalások az elmúlt időszakban megtorpantak, mert a figyelem az iráni konfliktusra koncentrálódott. Templomokat, házakat, tetőszerkezeteket tett tönkre, fákat csavart ki a vihar hétfő este Kárpátalján. Helyi források szerint óriási kár keletkezett. Ungváron és az ungvári járás több településén a felhőszakadást és a viharos szelet jelentős jégeső is kísérte. A lehulló jégdarabok mérete a dió nagyságát is elérte. A viharról készült fotókon kidőlt villanyoszlopok, az úttestre boruló hatalmas fenyőfák, megtépázott tetőszerkezetek, fehérbe boruló udvarok láthatók. Személyi sérülésről vagy jelentősebb anyagi kárról eddig nem érkezett információ, megkezdték a kárfelmérést és az utak megtisztítását. Megdőlt a Duna vízállásának negatív rekordja, 31 centit mutat a vízmérce Budapestnél. Hetek óta ilyen alacsony a folyók, köztük a Duna vízállása is, mivel a vízgyűjtők területén nem hullott és nem is fog hullani jelentős mennyiségű csapadék. A ma reggel mért vízállás 2 centivel döntötte meg a 2018-as, valaha mért legkisebb vízállás rekordját a Duna-Magyarországi szakaszán.
2: Sport.
3: Szurkolói szavazás alapján a zöldfoki Sidney López Cabral szerezte a 8 napja véget ért labdarúgó világbajnokság legszebb gólját. A FIFA honlapján a 12 találatot tartalmazó szűkített listából közönség szavazással került ki a VB legszebb gólja, amelyet a zöldfoki köztársaság csapatát erősítő hátvéd a 16-os sarkából tekert a hosszú bal felső sarokba a 8-a döntőbe jutásért rendezett meccs 103. percében. A VB 104 mérkőzésén 308 gól esett, ami meccsenként közel 3-as átlagnak felel meg.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhő lehet az égen, 32 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
4: Friss hírek minden órában.
0: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
6: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Reklámot hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: Nagy boldogasszony napi búcsú Török Topolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a Nagybecskereki Egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: És a Mozaik újabb órájában lépve már is az áramszolgáltató híreit tolmácsolnám. Áramszünet lesz Topolyán a tóparton lévő fogyasztóknál, valamint a Szélmalomnál szemben lévő fogyasztóknál 11 és 12 óra között. Szabadkán, a Májár-Fivérek utcában, a Stipe-Grögics, a Herix-Jenkiewicz és a Láza-Stipic utcákban 11 óráig nincs áram. Szintén Szabadkán a Kvárner, a Simókovics-Rókus, a Május 1-e, a Kumicsics és a Blaskó-Rájics utcák maradnak áram nélkül 12 óráig. Palicson a Hegedűs József utca vasúttól a tó felé eső szakaszán, a Korfu utcában a tó, a Horgosi út és a Hősök parkjában nem lesz áram 10.30-tól 12 óráig, Bajmokon pedig a Maxim Gorki és a Frányó Szupiló utcákban számíthatnak áramszünetre 13 és 14 óra között. A részletes információt elolvashatják a pannonrtv.com-on.

Fiesta szólt az imént, hát Fiesta majd lesz délután egy kicsi, de addig is egy közérdekű információ, házi ápolási tanfolyamot szerveznek Zentán a Vöröskereszt szervezetének értesítés szerint ma és holnap 15 és 19 óra között lesz ez a háziápolási tanfolyam laikusok részére, mégpedig a Posta utca 1-es szám alatt. Bővebb információ a 024-es körzet 811 475-ös telefonszámon. Üzenetben vagy e-mailben a szentakukat redcross vagy cross.org.rs címen lehet.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzonlakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet, tehát 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, rezettollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni ezügyben a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet, tehát 061 19 99 393 és 065 29 99 393. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Ajánló következik.
4: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat. Nem varázsló, nem is jós.
5: A műsoretető Kis János.
4: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
6: Manu.
4: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
7: Indul a mandula!
4: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
8: Legyenek ott!
4: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajókat Manó várja.
9: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
4: Kis János,
10: nagy buli!
0: Ajánlót hallottak.

Nézzük, az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint mennyit mutat a hőmérő higanyszál. Hát ezek szerint Palicson és környékén 25 fokot mérnek. Nekem ez egy kicsit kevésnek tűnik, hiszen már a telefon is 28-at mutat. Zomborban viszont 28, Újvidék 25, Nagybecskerek 26, Nagykikinda 26, Belgrád 26, tehát itt még akkor várni kell a frissítésre, mert szerintem az a 28-29 fok biztosan, hogy megvan már szinte mindenütt, és ez még pár fokot emelkedni fog a mai nap folyamán. Egyébként rendkívül kedvezőtlenül alakul az orvos-meteorológiai helyzet a közelgő életveszélyes hőhullám miatt. Különösen a frontérzékeny időjárás érzékeny emberek lesznek egyre fokozódó rendkívüli veszélyben. Mindent meg kell tenni a megfelelő felkészülés érdekében. Ma az eddigi hidegfront jellegű melegfrontiba fog átvonulni. A magasban már beindul az intenzív melegedés, és ma még a talajszinten ez csak minimálisan érvényesül. Ez lehetőséget ad arra, hogy felkészüljünk a következő napok napról napra erősödő hőhullámára, ami a hőkupola alatt a hétvégére 40 fokot is fog érni. Ma még gyakran jelentkeznek görcsös, kiugró, vérnyomásos panaszok, majd egyre dominánsabbá válnak a melegedéssel összefüggő fejfájások, erősödő szívelégtelenség, nehéz légzés, leeső vérnyomás, gyakoribb rosszullétek, fáradtság. Ezzel együtt is ezt a napot kell kihasználnunk arra, hogy megtervezzük, átrendezzük a következő legalább egy hét programját. Vegyük tudomásul, hogy példátlan hőterheléssel sok többlet halálozással kell szembenézni. Most még nagyon hasznos a hűvös hajnal kihasználása, napközben már minden módon zárjuk ki a felmelegedés lehetőségét. Pihenjünk, amennyit lehet, legyünk minél jobb állapotban, és természetesen a szervezetünk is legyen minél jobb állapotban. Időben figyeljünk fel az erősödő panaszokra. A frontérzékenység egyre több embert érint, és az időjárás érzékenysége nem fog magától elmúlni, sőt, még erősödő terheléseknek lesz kitéve. Nos, az egészségünk érdekében mindenki pihenjen nagyon-nagyon sokat, figyeljenek oda magukra, és figyeljünk oda egymásra is. Akik úton vannak, vezessenek óvatosan és körültekintően, baleset és büntetésmentes közlekedést.

0: SMR. Hallgasson bennünket.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Sádé felvétele szólt az imént, és a folytatásban is nagyon jó zenék fognak felcsendülni itt a 107,1-en. De még előtte fel szeretném hívni figyelmüket, hogy a nyereményjátékunk elindult a Szömörő Facebook oldalán, és ott található a kérdés is, de azért elmondom itt is, hogy miről olvasnának még többet a hét napban, tehát mi az, amit szeretnének bővebben megtalálni ebben a labban, esetleg már van, csak többet szeretnének róla, vagy olyat is lehet megnevezni, amit nem találnak meg túl sűrűn a lap hasábjain, és mégis szeretnének erről olvasni. Tehát miről olvasnának még többet a hét napban? Ezt válaszolják meg az SMR Facebook oldalán a feltett poszt alá, tehát a nyereményjáték kérdés alá, a fotó alá várom válaszaikat. És hát a mai nap listája is bővül majd egy névvel, ahova a postás innentől kezdve fél éven keresztül elviszi majd a kedvenc heti lapot, játszanak velünk.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ivica Dačić arra számít, hogy a szerbiai tűzoltó egységek még a mai nap folyamán útnak indulnak Spanyolországba, ahol segítséget nyújtanak az országot sújtó hatalmas erdőtüzek oltásában. A szerb belügyminiszter kiemelte, Szerbia felajánlotta segítségét Franciaországnak és Spanyolországnak is. Spanyolország elfogadta a Super Puma helikoptert és a szárazföldi egységet is, hangsúlyozta a politikus. A tűzoltók vasárnap Valencia közeli is lángokkal szembesültek, mintegy 15 ezer embert evakuáltak a térségből, Madrid környékéről pedig már 100 ezer főt telepítettek ki. Dačić hozzátette, még várják Franciaország válaszát, hogy Szerbia nekik is a lehető legnagyobb mértékben segíthessen. Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte a szerbiai kőolajipari vállalat. A jelenleg érvényes, az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala az OFAC által kiadott engedély július 31-én jár le. Ennek hiányában a NISZ működése újabb bizonytalanság elé nézhet. Korábban az amerikai hatóságok július 31-ig meghosszabbították azt az engedélyt is, amely lehetővé teszi, hogy a magyar MOL és az orosz Gazprom Neft tárgyalásokat folytasson a NISZ-ben lévő többségi orosz tulajdonrész értékesítéséről. Ez az engedély szintén július 31-ig érvényes. Megmaradnak a külhoni magyar közösségek támogatási formái, ugyanakkor ezeket előbb átvilágítás és felülvizsgálat előzi meg. Erről is beszél dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Fiumei nemzetpolitikai találkozó és a tusványosi egyeztetések tapasztalatait összegezve elmondta, a külhoni magyar szervezetek egységesek, jelenleg pedig a bizalomépítés időszaka zajlik az új magyar kormánnyal. Hozzátette, várakozásai szerint októberre már tisztábban látszik majd, milyen konkrét intézkedések és támogatási konstrukciók valósulnak meg a külhoni magyar közösségek számára. A VMS elnöke a szerbiai parlament előtt lévő bizalmatlansági indítványról szólva azt mondta, a parlamenti választásokhoz közeledve a politikai szereplők közötti párbeszédre már kevés az esély, ugyanakkor a vajdasági magyar szervezetek közötti egyeztetést továbbra is szükségesnek tartja, erre pedig nyitott a VMS. A montenegrói parlament elfogadta az egészségbiztosítási törvény módosítását, amelynek értelmében a diagnosztizált másodlagos diszmenoreában szenvedő nők havonta 2 nap fizetett szabadságra jogosultak. A rendelkezés azoknak a munkavállalóknak nyújt segítséget, akiknél a fájdalmas menstruációt valamilyen nőgyógyászati betegség, például endometrózis, mióma vagy polip okozza. A törvénymódosítás célja, hogy megfelelően kezelje a másodlagos diszmenoreával járó egészségügyi problémákat, csökkentse a munkahelyi előítéleteket, valamint megteremtse az egyensúlyt a nők egészségének megőrzése és munkavállalói kötelezettségei között. A kezdeményezést Jevrosima Pjejovic független parlamenti képviselő terjesztette elő még márciusban a Nemzetközi Nőnap előtt. A jogszabály elfogadásával Montenegró a régió első, Európában pedig Spanyolország és Portugália után a 3. ország lett, amely ilyen jellegű fizetett menstruációs szabadságot biztosít a meghatározott egészségügyi problémával élő nők számára.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van. Sok napsütésre számíthatunk a nap folyamán, kevés felhő lehet az égen. 32 fokot mérünk majd a legmelegebb órákban.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mihászhoz visszük a híreket.
2: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
1: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Szabolcsoknak boldog névnapot kívánunk így július 28-án. Önök se feledjék el felköszönteni őket. Ebben az órában a vitrázsokkal foglalkozunk majd. Előtte azonban elmondanám, hogy ezen a héten a szabadkai egészségházak a következőképpen fogadják a pácienseket. Hajdújárási egészségház kedden és csütörtökön 10.30-tól 13 óráig, szerdán 13.30-tól 17-ig, míg pénteken 7 és 10 óra között dolgozik a Királyhalmi egészségház kedden és csütörtökön 13.30-tól 16-ig, szerdán 10-től 13-ig, pénteken pedig 10.30-tól 14-ig. A Ludasi egészségház kedden és csütörtökön 9 és 10 óra között dolgozik, a többi napon zárva tartanak. Az Újzsedniki egészségház egész héten 7 és 10 óra között, a Nagyfényi pedig 10.30 és 14 óra között dolgozik. A Pestcsora rendelő kedden és csütörtökön 7 és 20 óra között, szerdán és pénteken 7 és 14 óra között dolgozik. A Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője ma 7 és 20 óra között, és szerda, csütörtök, péntek pedig 7 és 14 óra között fogadja a betegeket. A Tavankúti rendelő 7 és 20 óra között dolgozik ma, szerda és péntek 7 és 14 óra, csütörtök pedig 13 és 20 óra között várja a betegeket. A 7-es számú egészségház rendelője 2 csütörtök, péntek 7 és 14 óra között, szerdán pedig 13 és 20 óra között dolgozik. Az egyetemista rendelő augusztus 21-éig zárva tart. A Kisbajmoki egészségház ma 7 és 14 óra között, szerdán és pénteken 7 és 20 óra között, csütörtökön pedig 7 és 13 óra között dolgozik a 8-as számú egészségház rendelője, amely az Akszentén Márodics utcában található. Július 27-én kezdte meg működését a rendelő fogászati szolgálata a vízhálózat helyreállításáig, továbbra is a 6-os számú rendelőben fogadja a betegeket. És a rendelők munkarendjéről pedig részletesen a panon.rtv.com-on is olvashatnak.

0: A szakemberek szerint a vitrázs vagy ólomüveg egy különleges és csodás művészeti ág, amely színes üvegdarabok összeillesztéséből áll. Fő elemei a színes üvegek, az ólomprofilok és a forrasztás. A szecesszió, vagyis a 19. és 20. század fordulóján újjáélet stílus, ugyanis a szecessziós építészetnek dísze lett. A vitrázsművészet és a szecesszió kapcsolatáról a budapesti Oszkó Ágnes Ivett művészettörténész, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ tudományos referense tartott előadást Szabadkán. A szakember a magyar zsinagóga építészet elismert kutatója. Kutatásai során kiemelten vizsgálja a szecessziós épületek belső építészeti elemeit, különös tekintettel a szecessziós vitrázsokra, vagyis az olmozott, festett üvegdarabokra és azok ornamentikájára. Munkássága során részletesen összehasonlította a kiemelkedő szecessziós zsinagógák üvegablakait, szabadkai és szegedi zsinagógák kutatásai rávilágítanak arra, hogy míg a szabadkai zsinagóga üvegablakai, melyeket a neves Rót Miksa készített, a zsidó identitást magyaros, szecessziós népi motivumokkal, például tulipánokkal fejezi ki, addig a szegedi új zsinagóga vitrázsai szentföldi szimbólumokat és magyar növényábrázolásokat egyaránt ötvöz. Előadásaiban rendszeresen elmondja, hogy az újraéledő magyar üvegfestészet hogyan vált a szecessziós épületek szerves, ikonográfiai és díszítő elemévé, emelte ki Deákné Oszkó Ágnes Ivett művészettörténész. A riporter Szabó Hangya Teréz.
1: Hogyha ilyen sok dokumentum és rajz és különféle tervezet megfordult a kezében kutatása közepette, akkor volt alkalma sok-sok vitrást látni, sok-sok megoldást, és erről vajon mit lehet elmondani? Mi az, hogy vitrázs, és mi az értéke a mai 21. században?
2: Azt gondolom, hogy a mai időszakban a reneszánszát éli az, hogy szép ablakokkal, festett, olmozott keretbe foglalt ablakokkal díszítsük az otthonainkat. Ezzel együtt a mai korban úgy gondolom, hogy leginkább a műemlékrekonstrukciók kor, tehát a műemléképületek, például a Szabadkai Városháza, de akár az Újvidéki Zsinagóga felújításakor van nagy szerepe annak, hogy még legyenek olyan üvegfestő mesterek, akik képesek azt a technikát, amit mondjuk 100-150 éve alkalmaztak, azt a technikát újra elkészíteni, és vannak. Tehát nekem is ez a tapasztalatom. Arról kérdezett, hogy a vitrázs művészet hogyan alakult. A 19. század második fele, amikor a reformkort követően ugye részben nemzetállamok is alakultak meg, részben Magyarországon is a reformkor és az osztrák-magyar monarchia időszaka beköszöntött, akkor egy nagyon komoly infrastrukturális és intézményi fejlesztés volt. És ez ugye a 19. század utolsó harmada, számtalan középület, kulturális épület, kórházak, templomok épültek meg, ekkor iskolák. És hát a korszaknak ugye a művészete, az akkori művészet, az megpróbálta a korábbi időszakok művészetét nem lemásolni, ugye ezek a neostílusok, ez az eklektika vagy historizmusnak mondjuk ma. Az ablakok kapcsán ez a korszellem vagy korstílus, ez visszatért a középkori festett üvegablakokhoz. Tehát a katedrális gótikának a gyönyörű fényfestő, ugye a fénnyel beszéltek, és többnyire írástudatlan templomlátogatóknak a fénnyel mesélték el a történeteket. És ezt a 19. század végén újra megcsinálják. Ugye elég, hogyha itt a Szabadkai Városházának a dísztermébe belépünk, hát a magyar történelem föl van írva az ablakokra. Én ugye zsinagógákat kutatok elsősorban, a zsinagógaépítészetben is ugyanez megjelent, de hát a katolikus templomoknál aztán még inkább, mert ugye ott alakos, emberi alakos kompozíciók, bibliai idézetek megjelentek az ablakokon. És a mai kutatási témám nekem, úgy gondolom, hogy ma, amellett, hogy azért vannak egyéni megrendelések, elsősorban azok azt tartja fenn a szakmát, hogy a műemlék épületeknek, a templomoknak, középületeknek a restaurálásához szükség van erre a technikára.
1: A 21. században mindenki mindent gyorsan és egyszerűen szeret megoldani. Mi lehet az oka annak, hogy ilyen közkedvelté vált ennek a vitrázs művészetnek a tovább fejlesztése, illetve gyakorlása? Mert hogy igen hosszadalmas, igen nehéz munka egy-egy ilyen kompozíciót elkészíteni. Mit tetszhet a mai embernek a vitrásban?
2: Ma már olyan technológiák vannak, amivel dupla falú üvegeket készítenek. Ugye régen a templomoknál az volt a gond, hogy csak az az egy olmozott üveg réteg volt, és akkor hát a szigetelésnek ez nem volt megfelelő, illetve ki volt téve az időjárás eső, napsütés viszontagságainak. Ma már ilyen dupla falú üvegeket készítenek, tehát ugye különféle technikákkal kiszivattyúzzák a levegőt a két réteg közül, és akkor lesz egy ilyen hőzáró, légzáró réteg, ami már védi a belső olmozott ablakot. Én azt gondolom, hogy a festett üvegablakok azok az ember lelkét érintik meg. Tehát ugye elsősorban ezért a templomi építészetben, mint kísérő művészet jelent ez meg, de ha ma belépünk egy templomba, ahol színes üvegablakok vannak, ad egy olyan atmoszférát, ami nem tudom más, hogy megfogalmazni, csak hogy lélekemelő, vagy mondjuk szakrális épületek esetében egyenesen transzcendens. Tehát az, ahogyan a szín, a fényt megfesti, egy kicsit egy ilyen túlvilági légkör, atmoszféra alakult. Ugye amikor a csúcsidőszak volt, amikor a Városháza is épült itt Szabadkán a 19-20. Század fordulóján, akkor számos nagy főúri palotába, villába készült komplett ebédelő berendezés, paravánok akár, belső ajtók, olmozott üveggel, színes üveggel. Tehát egyrészt az adott kor stílust, mondjuk ebben az esetben a szecessziót, azt ugye ki tudjuk fejezni többféle dologgal. Kifejezzük az épület homlokzat dekorációjával, kifejezzük a padlóburkolattal, kifejezzük a bútorokkal. Elég, hogyha most itt a Szabadkai Városházán ülünk ezekben a gyönyörűen faragott székekben. És az, hogy az ablak helyén is nem egy átlátszó üveg van, hanem az is ki tudja fejezni azt az életérzést. Én szerintem ez a kulcs, amiért nagyon szerették, és amiért ma is az a törekvés, egyre inkább azt látom, hogy a templomoknál, középületeknél, magáházaknál is, ha valaki talál egy ilyen maradványt, akár vannak erre példák, hogy megtalálnak üvegmaradványt, akkor azt újra gyártatják, mert ez valami olyan pluszt ad hozzá az épülethez és hát az élethez, mert ugye az épület az életünket szolgálja, hogy ez, erről nem mondanak le az emberek.
1: Vannak-e még olyan mesterek, akik terveznek, vagy csak rendelésre készítenek ilyen üvegeket? A régi technikával hogyan lehet-e egyáltalán modernul földolgozni egy-egy témát?
2: Abszolút lehet. Én amennyire eddig beleláttam az olmozott üvegkészítésbe, hogy amiről most beszélünk, ezek a festett üvegablakok, ez úgy néz ki, hogy vagy anyagukban színezett üvegtáblákat ólom sínnel összefogatnak, egyébként meglepően stabil ez. Tehát volt az előbb egy olyan kérdés, hogy ez mennyire bírja, hogy mennyire a fenntartás mennyire nehéz. Hát azért egy pár évtized után, de egyes templomoknál van, hogy csak 50-80 év után egy kicsit meghasasodik az üveg, tehát hogy ugye a gravitáció, hogy húzza le, az ólom sínek egy picit úgy megereszkednek, de hát egyébként nem gondolom, a karbantartás azon túl, hogy néha le kell pucolni, az többet jelentene. Tehát a mai napig azt a technikát használják, ugye van az úgynevezett Tiffany technika, aminek ott magának az üveg darab, amit az ólomba befoglalnak, annak van egy színezett festése, egy ilyen márványos festése, hát ugye azzal is nagyon dekoratív képeket, akár családi képet, akár virágokat, geometrikus formákat ki lehet rakni, és szintén szólva viszonylag egyszerűen. Tehát ez nem egy bonyolult technika. Nagyon munkaigényes, természetesen fizikai erő és egyéb. Hallottam már olyat is, hogy lézerrel dolgoznak, sőt a Budapesten egy zsinagógában végülis egy ilyen lézernyomattal helyettesítették az egykori olmozott üvegablakot, hát nem ugyanolyan lett, olyan, mintha így rá lenne nyomtatva egy festékréteg az ablakra. Az már nem az, csak én szerintem minden üvegfestő, aki kap rekonstrukciós munkákat, az képes tervezni is. Tehát abszolút azt látom, abszolút művészek, igen. Hát emellett vannak üvegművészek is, akik nem csak a festéssel, hanem az üveg különféle formákba való öntésével, hajlításával, rétegezésével, savmaratásával és egyéb technikákkal tudnak ilyen üvegművészeti alkotásokat képezni. Azt hiszem, a kettő azért egy kicsit elválik egymástól, de Budapesten például ismerek egy olyan üvegfestőmestert, egy hölgyet, aki önmaga is alkot üvegszobrokat, akár embernagyságú üvegszobrokat, tehát hogy óriási technikai tudása van, egy iparművész, de ő például a mostani budapesti műemlékfelújításoknál restaurál is olmozott üvegablakokat. Tehát ahogy említettem, hogy a középkori katedrális gótikából indulnak ezek az ablakok, hát a historizmus idején, tehát amíg nem érjük el a századfordulót, addig nagyon sok esetben ezeket a középkori jellegű, középkori katedrális gótikából indulnak ezek az ablakok, hát a historizmus idején, tehát

0: ezeket, például a szabadkai városházáknak a képeit, ahogy látszik itt a városháza bejáratánál, azt ugye festik ecsettel, festékkel rá az ablakra, és akkor utána égetik ki. Tehát, hogy többféle technika van. A szecessziós vitrázsok igazából azért mondjuk szecessziósnak, mert azt az esztétikát, azt az összművészetre, a törekvést, ami a szecessziónak a törekvése volt, azt mutatják meg az ablakoknál is. Az egyik például, ami csak úgymond szecessziós, és a historizmus idején még nem használják, az pont ez a Tiffany technika, ez az opalescens üveg, ami ugye Amerikából érkezett, és ez teljesen csak a századfordulóra jellemző. Hát Roth Miksa és társai műhelyében készült itt Magyarországon. A szabadkai zsinagógának az almozott üvegablakai azok, hát mondjuk úgy, hogy azok győznek, és akkor a szabadkai városházat mondanám másodiknak. Az újvidéki ablakok egyszerűbbek, tehát azok egy puritánabb technikával készültek. Nagyon szép, így van, így van. Ott is az életfát például be tudják mutatni az ablakon úgy pusztán azzal, hogy színezett táblákat egymás mellé illesztenek a fa motívumával. A nem vajdaság picit eltér tőle, de az olmozott üvegeknek a templomi egyik csúcsműve az a szegedi zsinagóga, kétségtelenül. Már ez a szakmám 20 éve, és ugye a művészettörténész az nem mond olyat valamire, hogy szép. Tehát, hogy az nem egy kategória, hogy szép vagy nem szép, hanem ugye mi belemegyünk, hogy historizáló, szecessziós, szimbolista, ilyesmi. A szegedi zsinagóga ablakai indítottak el azon a pályán, hogy elkezdjek foglalkozni részben zsinagógákkal, részben a festett ablakokkal. A szegedi zsinagógában az a különleges, hogy minden ablak egy másik ünnepet ábrázol. Tehát, hogy nem egy sematikus, hogy mondjuk a Szabadkán, ugye a zsinagógában hasonló, ugyanazok a minták szintenként, de más színű. Az is csodálatos. Szegeden ott a főrabbi még így hozzátette a spirituszt, és azt mondta, hogy akkor 10 ablak, 10 ünnep. És a 10 ünnepet rituális tárgyakkal, és a legmegdöbbentőbb, hogy növényekkel fejezik ki, de hogyha az egész zsinagóga tervezett növényi dekoráció számát nézem, akkor 60 fajtánál több növényt mutat be a zsinagóga. Elképesztő. És az ablakoknak a szélső bordűrjei, tehát a szélső keretezés, az adott ünnepre jellemző növényeket mutatja be. Ez olyan, hogy gyömbér, bors, szegfűszeg, búza, árpa, íringó, elképesztő, elképesztő részletességgel. Ez a számomra, amellett, hogy magában az üvegfestészet ugye eléri azt a lélekemelő hatást, az, hogy még a kognitív képességeket is beleteszik, és ilyen szinten mesekönyv lesz.
1: És a szecesszió nem választhatott volna magának szebb kifejezést, mint épp a vitrázsok, nem?
0: Így van. Most itt, ahogy ülünk a Városháza egyik termében, őszintén szólva itt még az ötvös művek, tehát a kilincsek és zsanérok és kájhák és faburkolatok és mindenen át tud ütni ez a stílus, vagy mindent magába tud foglalni, de abszolút az üveg is hozzátartozik. Kihagyhatatlan.

0: ajánló következik.
1: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 0638-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodó vásár, kisállatsímogató, paraszdzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrendszerutaltás, kumicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya Község Önkormányzata.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
3: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024-55-50-25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
2: Reklámot hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.
2: Hamarosan Charlie fenomenális dala következik, és nem sokára híradóval is jelentkezünk. Előtte azonban elmondanám, hogy a polisz.hu adatai szerint jelen pillanatban nincs fennakadás egyik határát kelő helyen sem, viszont a magyar szóban ugye olvasható, hogy a görög határ felé, hogyha indulnak, akkor ott bizony számíthatnak fennakadásra. Elviselhetetlen tumultusok keletkeztek például tegnap is az észak-macedóniai és Görögország közötti határátkelőn a görög vámtisztek több órás figyelmeztető munkabeszüntetése miatt. Hát jótat kívánunk mindenkinek, aki úton van. Vezessenek óvatosan és körültekintően, baleset és büntetésmentes közlekedést kívánunk mindenkinek. Aki dolgozik, nekik jó munkát, akik pihennek, nekik jó pihenést, vigyázzanak magukra, egyre melegebb az időjárás, egyre jobban süt a nap, és az UV-sugárzást is figyelembe kell venni, és azt is, hogy az SMR Facebook oldalán a játékra is felhívtuk figyelmüket, a hét nap jó voltából fél éves előfizetést tudunk fizetni, illetve tudunk adni, bocsánat, és ez azt jelenti, hogy a kérdésre a felhívás alatt kell válaszolni, és utána már teljesen mindegy, hogy esik az eső, fúj a szél, süt a nap, a postás fogja házhoz vinni majd a hét napot valakinek. Tartsanak velünk!

0: Bitchy Poprio, Lemmendimik. Még sem tudod, hogy mit akar. Hiába döntheted, hiba szándék. Csak az léped át, aki beülni nem akar.
1: Dél van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Ma is folytatódott a szerb parlament azon ülése, amelyen a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány van napirenden. Szerbia is segít a spanyol erdőtüzek oltásában. Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte a NISZ. Hatalmas terméskieséstől tartanak a vajdasági gazdák. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A szerbiai képviselőház folytatta azt a rendkívüli ülést, amelynek egyetlen napirendi pontja az ellenzék 62 képviselői által benyújtott a kormány elleni bizalmatlansági indítvány. Mielőtt belekezdtek volna a munkába, a jelenlévő 121 képviselő kérdéseket tett fel az ülésen. A képviselőket leginkább a veteránok egészségügyi ellátásának státusza, a köztársasági földtani intézet működésében tapasztalt szabálytalanságok, valamint a Kelet-Szerbiában zajló bányászati tevékenységek érdekelték. Borislav Antonievics, a Mi a Nép hangja képviselője, Gyuro Macut miniszterelnöket vonta kérdőre a be nem tartott ígéretek politikai felelősségéről, az esetleges miniszteri leváltásokról és a választások mielőbbi kiírásáról. Sinisa Máli pénzügyminisztertől felvilágosítást kért egy csaknem 1 milliárd eurós összeg felhasználásáról, valamint Szerbia 2025. december 31-i adósság állapotáról. Az ellenzéki képviselők még február 13-án nyújtották be a bizalmatlansági indítványt, meglátásuk szerint ugyanis felmerül a gyanú, hogy a kormány egyes tagjai érintettek a vezérkar épületének ügyében, és a miniszterelnök nem tette meg a szükséges lépéseket. A bizalmatlansági indítvány április 15-én került először a parlament elé, de Ana Brnabić házelnök összehívása ellenére határozatképtelenség miatt az ülést akkor nem tudták megtartani. A legújabb ülés tegnap kezdődött, és várhatóan szerdán ér véget. A könyvkiadás, valamint a nyomtatott és elektronikus média helyzete kapcsán fordult a pénzügyminisztériumhoz Újhelyi Ákos, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőcsoportja nevében a parlament mai ülésén. A VMS-es képviselő kiemelte, hogy a kultúra és a minőségi oktatás elengedhetetlen feltétele, hogy a könyvek anyagi szempontból minden állampolgár számára elérhetők legyenek, a sajtó és az online média pedig nem csak a véleménynyilvánítás szabadságának az alapja, hanem a nemzeti kisebbségek számára az anyanyelvi tájékoztatás utolsó bástyája. Szerbiában jelenleg a könyveket és a napilapokat 10%-os kedvezményes általános forgalmi adó terheli, mondta Újhelyi Ákos, aki szorgalmazta a rendszer stratégiai felülvizsgálatát.
2: Horvátországban, Magyarországon és Romániában a könyvek áfaja mindössze 5%. Ugyanakkor, ha a szélesebb európai kontextust tekintjük, még radikálisabb és sikeresebb kulturális döntésekkel találkozunk. Az Európai Unió több tagállama, mint például Írország, vagy a legutóbbi reformok keretében Dánia, felismerte az olvasási kultúra támogatásának fontosságát, és 0%-os áfakulcsot vezetett be a könyvekre a digitális elszigetelődés és az olvasási krízis elleni küzdelem érdekében. Ugyanígy az Egyesült Királyság is teljesen mentesíti az adó alól ezeket a kulturális javakat. Ezek az államok felismerték, hogy a könyvekre és újságokra kivetett adó eltörlése vagy csökkentése nem hiányként jelentkezik a költségvetésben, hanem hosszú távú befektetésként térül meg a társadalom kulturális és gazdasági versenyképességében.
3: Vegyse vrácsaka a dugorocsna investícia u kultúrnu i ekonomsku konkurentnosť društva.
1: Ivica Dačić arra számít, hogy a szerbiai tűzoltó egységek még a mai nap folyamán útnak indulnak Spanyolországba, ahol segítséget nyújtanak az országot sújtó hatalmas erdőtüzek oltásában. A szerb belügyminiszter kiemelte, Szerbia felajánlotta segítségét, és Spanyolország elfogadta a Super Puma helikoptert és a szárazföldi egységet is, hangsúlyozta a politikus. A Valencia közelében égő tűz miatt mintegy 15 ezer embert evakuáltak a térségből, Madrid környékéről pedig már 100 000 főt telepítettek ki. Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte a szerbiai kőolajipari vállalat. A jelenleg érvényes az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala, az OFAC által kiadott engedély július 31-én jár le. Ennek hiányában a NISZ működése újabb bizonytalanság elé nézhet. Korábban az amerikai hatóságok július 31-ig hosszabbították meg azt az engedélyt is, amely lehetővé teszi, hogy a magyar MOL és az orosz Gazprom nyer nyelvt tárgyalásokat folytasson a Nizben lévő többségi orosz tulajdonrész értékesítéséről. Ez az engedély szintén július 31-ig érvényes. Feszült a szerbiai belpolitikai helyzet, miközben a külhoni magyar közösségeket is új időszak várja a magyarországi kormányváltást követően. Megmaradnak-e a támogatások? Milyen eredményeket hoztak a Fiumei és a Tusványosi nemzetpolitikai találkozók? Ezekről beszél dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A szerbiai parlament előtt lévő bizalmatlansági indítványról szólva azt mondta, a parlamenti választásokhoz közeledve a politikai szereplők közötti párbeszédre már kevés az esély. Ugyanakkor a vajdasági magyar szervezetek közötti egyeztetést továbbra is szükségesnek tartja. Erre pedig nyitott a VMS. Brasnyú Zoltánt hallják.
0: A szerbiai köztársasági parlament a kormány elleni bizalmatlansági indítványról tárgyal, az előrehozott választások pedig már a küszöbön állnak. Közben ugyan megalakult a REM tanácsa, de első ülésén nem sikerült elnököt és alelnököt választania. Dr. Pásztor Bálint szerint az elmúlt 2 év eseményei tragikomédiába illenek, és felháborítónak nevezte, hogy a nemzeti tanácsok által 2-szer is támogatott Bodzsony István végül nem kerülhetett be a testületbe. A múlt héten 2 kiemelt nemzetpolitikai eseményre is sor került. A külhoni magyar szervezetek vezetői Fiumében egyeztettek az elmúlt időszak tapasztalatairól, majd Tusnádfürdőn a 35. Tusványoson folytatódtak a megbeszélések. A VMS elnöke szerint a határon túli magyar szervezetek továbbra is egységesek, és összesen csak nem 800 ezer külhoni magyar felhatalmazását képviselik. Az új magyar kormány megalakulásával ugyan új helyzet alakult ki, de bízik abban, hogy ősszel már a kormány képviselőivel közös, átfogó nemzetpolitikai egyeztetésekre is sor kerülhet.
4: Az új magyar kormány, látjuk a magyarországi belpolitikából, mindent másképp szeretne csinálni, mint az előző kormány tette, és most itt nem fogok belemenni értékítéletekbe, hogy mi a jó és mi a rossz, mindent másképp szeretnének csinálni, és sok minden tekintetben ennek már konkrét jeleit is látjuk. Ugyanakkor a határon túli magyar ügyek vonatkozásában azt mondják, hogy minden támogatási forma marad, fontosnak tartják a külhoni nemzetrészeknek a támogatását, de átvilágítás lesz először, felülvizsgálat lesz először, és akkor azt követően indulhatnak újra a dolgok. Most ez zajlik mindenhol, ezért gondolom azt, hogy valamikor ott október környékén reális az, hogy már konkrét intézkedésekről és a jövőről lehessen beszélni.
0: Az interjúban szóba került a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt együttműködése is. Dr. Pásztor Bálint hangsúlyozta, a kapcsolat továbbra is változatlan, ugyanakkor a VMS minden választáson önállóan indul és következetesen megőrzi saját politikai identitását. Mint mondta, a koalíciós együttműködés soha nem a tisztségek elosztásáról szólt, hanem a vajdasági magyar közösség számára fontos fejlesztésekről és vállalásokról, amelyeket írásos megállapodások rögzítenek, így azok teljesítése számon kérhető. A VMS elnöke szerint az elmúlt 12 évben számos ilyen vállalás megvalósult.
4: Szabadkán elég csak arra gondolni, hogy még a Majsai úti körforgalomnak az építése is már elindult, pedig nagyon sokan csak legyintettek rá, és azt mondták, hogy ez nem fog megtörténni. Logikusabb lett volna az, hogyha ez akkor történik, amikor a vasútfelújítás zajlott? Igen, logikusabb lett volna. Meg lehetett-e úgy oldani? Nem lehetett megoldani, mert teljesen más forrásokból zajlotta a két projektum. Megvalósult volna, hogyha a VMS és a Szerb Haladó Párt nem működne koalícióban, és a VMS nem lett volna kitartó ennek a projektumnak a vonatkozásában, nem valósult volna meg. Hát ezen a példán le lehet vezetni ezt a koalíciós együttműködést is, hogy mit hoz a vajdasági magyaroknak.
0: Vasárnap megtartották az Aracsi Puszta templom emléknapját. A Szabadkai Magyar Rádióban dr. Pásztor Bálint arról is beszélt, a templom nem csak a vajdasági magyarok, hanem az egész Kárpát-medencei magyarság egyik legfontosabb jelképe, amely a közösség kitartását és megmaradását szimbolizálja. Hozzátette, a koronavírus járvány miatt késedelmet szenvedtek az állag megóvási munkálatok, de bízik abban, hogy az új magyar kormánnyal a jövőben ezekről a beruházásokról is egyeztethetnek.
1: Hatalmas terméskieséstől tartanak a vajdasági gazdák. A perzselő hőség és a csapadék hiány könyörtelenül megtépázza a termőföldeket. A kukorica sok helyen már menthetetlennek tűnik, és a napraforgó is alig bírja a szélsőséges időjárást. Egyre több termelő mondja azt, hogy idén csak töredék termésre számíthat. Van azonban néhány kivétel, hiszen ahol kiépített öntözőrendszer működik, ott még van esély a jó termésre. Halász Zoltán riportja.
5: Kiszáradt föld, elszáradt levelek, perzselő napsütés és szomjazó kukoricatáblák. Az aszály idén is komoly pusztítást végez a vajdasági mezőgazdaságban. Azok a termelők, akik rendelkeznek öntözőrendszerekkel, még számíthatnak jó termésre. A legtöbb helyen azonban jóval borúsabb a helyzet. A csapadékhiány és a hosszantartó hőség miatt többen jelentős terméskiesésre készülnek. Engi Magdolna.
6: Próbálunk locsolni, de hát a kukoricát még nem bírjuk locsolni. A termés nagyon kevés lesz, ja, beteményes is próbáltam locsolni, de hát az a semmi, inkább a víz elveszik, még termés akkor nem lesz semmi, nem tudom, a víz is kevés van.
5: A hosszantartó aszály nem csak a kukoricaföldeket sújtja, hanem a napraforgó állományokat is egyre látványosabban megviseli. A csapadékhiány és az erős napsütés miatt a növények idő előtt kiszáradnak, a tányérok kisebbek maradnak, a szemek pedig nem tudnak megfelelően kifejlődni. A gazdák szerint a napraforgó ugyan jobban tűri a szárazságot, mint több más kultúra, de a mostani szélsőséges időjárási körülmények már ezt a növényt is komolyan megterhelik. Kenéz József.
7: Valamennyi még jó, de a többi az nulla. Több mint fele annak a napraforgónak, a szem az üres lesz. Az üres lesz. Kis fejek, apró ki, pici fejek, de sem semmi. Érted? Ott a haszon nem lesz bele. Csak kárára mi.
5: Hogy pontosan mekkora lesz a kár, azt a szezon végén lehet csak megmondani. Egyelőre viszont nem fest jól a helyzet a mezőgazdászoknál. Az előrejelzések szerint ugyanis csapadék nem várható a következő 10 napban, emellett pedig a 38-39 fokos csúcshőmérsékletek sem lesznek ritkák.
1: A pontos idő 12 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Érezd magad jól, tábort szerveztek Martonoson. Tartalmas programokat kínál az általános iskola alsósai számára nyáron a Kukac Kuckó Szent Tamáson. Rangos nemzetközi utánpótlás torna zajlik Topolyán. Jönnek a részletek. Majdnem 90 gyerek vesz részt a martonosi Érezd magad jól táborban. A rendezvényt a helyi vállalkozók és magánszemélyek mellett Magyar Kanizsai önkormányzata is támogatta. A helyszínt évek óta az Etno Cabana tájház biztosítja. Fejős Ornella tudósít.
8: Interaktív, szabadtéri játékokkal és foglalkozásokkal várták a tábor első napján a gyerekeket Martonoson. A fiatalok könnyen feltalálták magukat, hiszen nem csak programok sokasága várja őket a következő napokban, hanem játszótér és gyönyörű környezet is. A táborozók két csoportra vannak osztva, délelőtt a kisebbek, míg délután a nagyobbak járnak be. A gyerekek többsége már nem először vesz részt ezen a programon. Szajkó Elizabeth és Györke Emília.
9: Másodjára vagyok itt, és a legjobban tetszett az, amikor jöttek a tűzoltók utolsó nap.
10: Milyen programok szoktak itt lenni?
9: Hát, szoktak lenni ijászat, agyagozás néha, meg szokott lenni ilyen játékok.
11: Énekeltünk, meg játszottunk, meg ilyesmiket.
10: Mit énekeltetek? Mit játszottatok?
11: Hát azokat játszottuk, amikor csak akartunk.
10: Jól érzed itt magad?
11: Igen.
10: Szeretsz ide járni?
11: Igen.
8: A tábort először 7 évvel ezelőtt szervezték meg helyi fiatalok, azzal a céllal, hogy a falubeli gyerekeknek is legyen lehetőségük táborozni. Azóta pedig a program igencsak kinőtte magát, hiszen most is közel 90 gyermek vesz részt az 5 napon át tartó programban. Sárkány Klaudiát, az egyik szervezőt hallják.
12: Minden évben vannak újak, akiket nem ismerünk, és hogy mindig nagy kedvel érkeznek hozzánk a táborba, és hát Martonoson kívül Kanizsa, Martonos, Ásotthalom Magyarországon, Pécsről is vannak Magyarországról, Királyhalmáról, Kispiacról is jöttek idén, hogy mindenfelől a környékről.
8: A hét folyamán a táborozókat meglátogatja a helyi önkéntes tűzoltó egyesület és a Magyar Kanizsai Cserkész csapata is, de lehetőségük lesz még agyagozásra, különféle kézműveskedésre, valamint először sor kerül egy kutyás foglalkozásra is.
1: Tartalmas, élményekben gazdag programokat biztosít az általános iskola alsósai számára a nyári színidő idején a Kukac Kuckó Szent Tamáson. A projekt a Gion Nándor Emlékház hangulatos udvarában valósul meg, Paraszki László és Balázs Zita riportja.
13: A foglalkozásokat Berec Gál Brigitta óvónő, az irodalmi önképző lelkes tagjai és az önkéntes segítők közösen szervezik. A program minden alkalommal változatos tevékenységeket kínál, kézműves műhelyeket, ügyességi játékokat, akadálypályákat, kreatív feladatokat, amelyek során a gyermekek játékos formában fejleszthetik kreativitásukat, kommunikációs készségeiket és együttműködési képességüket. Fodor Dorina résztvevő.
14: Csináltunk ilyen krokodilt, meg csináltunk anyagból edényeket, meg gyurmáztunk, meg versenyeztünk.
13: Berec Kinga résztvevő.
15: Voltunk csinálni krokodilokat, meg voltunk akadálypályázni, meg voltunk befesteni a vázákat, amit kedden csináltunk a Kukackuckon. Kiformáztuk a vázákat, és most kellett befesteni.
13: Az esemény sorozat legnagyobb értéke, hogy biztonságos, szeretetteljes közösségi teret teremt, ahol a gyerekek digitális eszközök helyett egymásra figyelnek. Barátságokat kötnek, megtanulnak csapatban dolgozni, türelmesen várakozni, kérdezni és meghallgatni egymást. Krasszulják Kuszni Melinda, foglalkozásvezető.
16: A feladat röviden annyi volt, hogy egy fehér papírtányért kellett kiszíneznünk, minél színesebben, minél kreatívabban, amit utána felvágtunk spirál formájában, és ebből egy szélforgót készítettünk.
13: Az itt szerzett élmények hozzájárulnak a gyermekek magabiztosabb iskolai és társas beilleszkedéséhez is. Tóth Nikoletta, szervező.
17: A gyerekek azok különböző állomásról állomásra járnak, és valahol sportolnak, valahol kézműveskednek, festenek, agyagoznak, és minden állomásnak megvan a maga fejlesztő tevékenysége. A gyerekekkel pedagógusok foglalkoznak, és a pedagógusoknak a lelkes segítőik.
13: Az alsósok körében igen nagy az érdeklődés a játékos, sportos vetélkedők iránt. Kuszli Dorina, foglalkozásvezető.
18: Egy olyan megálló volt, ahol a gyerekeknek több idejük volt begyakorolni a célba lövészetet. A különböző nehézséget tudtak választani maguknak. Hasonló, de mégis más, mivel valahol kisebb labdával, valahol nagyobb labdával dobáltak célba, valahol zsákkal is.
13: A Kukackuckó már a Szent Tamás egyik meghatározó gyermekprogramjává vált, amely egyszerre szolgálja a közösségépítést, a hagyományok ápolását és a gyermekek harmonikus fejlődését.
19: Sport.
1: Rangos nemzetközi utánpótlás torna zajlik Topolyán. Az eseményen 8 neves klub U15-ös csapata küzd meg egymással. Egyebek mellett a Partizán, a Puskás Akadémia, a DAC, az Eszék és a házigazda TSC fiatalja is. A kétnapos tornán a tehetségek nem csak a győzelemért, hanem a tapasztalatszerzésért is pályára lépnek. Annus Beatrix tudósít.
20: Egymást váltják a mérkőzések a Topolyai TSC labdarúgó akadémiáján, ahol két nap alatt 8 neves klub U15-ös csapata méri össze tudását. Az első fordulóban az egyik pályán az Eszék és a Puskás Akadémia mérkőzött meg egymással, míg a másikon a házigazda TSC a Dunaszerdahelyi DAC-szal csapott össze. Tóth Bálint a TSC labdarúgója.
21: Nagyon jó érzés, szerintem nagyon jó dolog, hogy ezt minden évben megrendezik, és a játékosoknak lehetőségük van megmutatni, hogy hogyan futballoznak.
20: Mit vársz ettől a két naptól? Melyik csapat lesz számotokra a legnehezebb, vagy mit gondolsz? Mi a véleményed?
21: Szerintem mindegyik csapat nagyon erős, de legerősebb az ellenfelek közül szerintem a Partizán vagy a DAC.
20: Klem Ferenc Boldizsár a Puskás Akadémia labdarúgója.
22: Ez egy sokkal másabb érzés, mint egy normális edzőmérkőzés. Több meccset játszhatunk, több ingert kaphatunk, Nem tartok egyik csapattól se, szerintem mindenkivel fel tudjuk venni a versenyt.
20: Az ilyen tornák fontos mérföldkövei a fiatal labdarúgók fejlődésének, hiszen a játékosok magas színvonalú ellenfelekkel játszhatnak, értékes nemzetközi tapasztalatot szerezhetnek, és megtanulhatják, milyen tempót és koncentrációt követel a legmagasabb szintű utánpótlás labdarúgás, emelte ki Bognár Imre, a Puskás Akadémia U15-ös vezetőedzője.
2: Még nagyon a felkészülés elején járunk, ez az első komolyabb megmérettetésünk az idei felkészülésben. Először is nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk, és szeretnénk pályán kívüli és pályán belüli dolgokra is felhasználni ezt a felkészülést. Az eredmény az sokadlagos, szeretnénk azokat az elemeket viszont látni, amiket edzéseken, illetve az elmúlt szezonban gyakoroltunk.
20: A torna évről évre rangos mezőnyt vonultat fel, és már a régió utánpótlás labdarúgásának egyik fontos találkozási pontjává vált. Célja nem csak a versenyeztetés, hanem az is, hogy a fiatalok nemzetközi környezetben fejlődjenek, miközben a klubok közötti szakmai kapcsolatok is tovább erősödnek. Hangsúlyozta Palágyi Szabolcs, a TSC vezérigazgatója.
3: Hogyha megnézzük, tehát 6 országból 8 csapat vesz részt a tornán, tehát ez egy olyan dolog, amely szerintem mindenki számára fontos, hogy tudjuk ne csak országhatárokon belül, hanem azon kívül is, hogy kinek ki milyen szinten van, ki milyen erőt képvisel. És mindenféleképpen számunkra ez a két nap egy fontos két nap a naptárunkban, mert azért ennek a korosztálynak, aki azért még az U17, U19 alatt van, akik már országszinten játszanak, ez valójában egy olyan megmérettetés, amit hazai bajnokságban nem tudunk megkapni, tehát ott azért nincsenek ilyen ellenfelek.
20: A TSC Kupa kedden is folytatódik a Topolyai Labdarúgó Akadémián. A helyosztók és a döntő után kihirdetik az idei torna győztesét.
1: A pontos idő 12 óra 21 perc, híradót hallottak.
19: Időjárás.
1: 30 fokot mérünk Szabadkán, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhő lehet az égen a folytatásban is, 32 fokot mérünk majd a legmelegebb órákban. Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
19: A legjobb retro zenék társaságában.
23: A 107,1 MHz-en.
19: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
24: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
25: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
26: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
25: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
26: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
25: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
27: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
28: Várom a postást.
27: Jön a nyugdíj?
28: Azt várhatom.
27: A számlákat hozzák.
28: Na azt nem várnám.
27: Hát akkor?
28: Ma hozzák a 7 napot.
29: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
30: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
31: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Július 28-ára vonatkozóan következnek a középárfolyamok. 1 euró 117 dinár 42 para, 100 forint 32 dinár 56 para, 1 svájci frank 126 dinár 06 para,

Egy angol font 137 dinár 30 para, és egy amerikai dollár 103 dinár 30 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: reklám következik.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Reklámot hallottak.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
2: És nem csak a Mozaik aktuális szórakoztató, hanem a Pannon Televízió műsorai is. Jelen pillanatban a Kárpáti Kulináris című főző műsort láthatják. Ezt követi a Pannon Televízió ismeretterjesztő filmje, Szűz Mária képmására teremtve címmel. Utána Pannon gazda, benne aktuális agrárhírek és terményfelvásárlási árak. Körút címmel egy közéleti és kulturális magazint tekinthetnek meg 14:30-tól, utána a vidékünk, vajdasági hétköznapokról szól. Fit percek, tanuljunk szerbül. A 17 órai közelképben az Ada napok rendezvénysorozatról láthatnak összefoglalót, utána híradó, majd zenezóna. 19:30-kor szubjektív, melynek vendége Kenyeres Szuzanna táplálkozási tanácsadó, a téma pedig, hogy hogyan étkezzünk a nyári hónapokban. Ezután ismét híradó, majd egy dokumentumfilm veszi kezdetét, melynek címe Időt őrlő vízimalmok. A kincses ládánk Bácsföldvárra utazik a késő esti híradó előtt. A Mozaikban egyébként a folytatásban szó lesz a kismotor fecskendő szerelőbajnokságról. Persze annak is utána járunk, hogy miről is van szó. És a Bezdáni Dunáv Kajak Klub tagjaival is hallhatnak majd beszélgetést. Holnap pedig a Bajsai Tűzoltó Egyesület lesz majd kapcsolva. Utána még sok-sok érdekességgel várjuk szintén a rádió hallgatókat, de én már is elmondanám, hogy a nyereményjátékunk hamarosan véget ér. Ugye a Szabadkai Magyar Rádió Facebook oldalán elindítottunk egy játékot, a 7 nap jóvoltából fél éves előfizetés a tét. A kérdés nagyon egyszerű, hogy mit szeretnének még olvasni, vagy miről olvasnának még többet a kedves hallgatók és olvasók. Még egy pár percük van, hogy megírják azt, amiről szeretnének a 7 napban olvasni, és utána a híreket követően kiderül, hogy kinek viszi, ki a következő hallgatónk, akinek majd a postásházhoz viszi az elkövetkező fél évben a kedvenc heti lapját.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Reklám következik. Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
3: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A szerbiai képviselőház folytatta azt a rendkívüli ülést, amelynek egyetlen napirendi pontja az ellenzék 62 képviselője által benyújtott a kormány elleni bizalmatlansági indítvány. Mielőtt belekezdtek volna a munkába, a jelenlévő 121 képviselő kérdéseket tett fel az ülésen. A képviselőket leginkább a veteránok egészségügyi ellátásának státusza, a köztársasági földtani intézet működésében tapasztalt szabálytalanságok, valamint a Kelet-Szerbiában zajló bányászati tevékenységek érdekelték. Borislav Antonievics, a nép hangja képviselője, Gyuro Macut miniszterelnököt vont a kérdőre a be nem tartott ígéretek politikai felelősségéről és az esetleges miniszteri leváltásokról, a választások mielőbbi kiírásáról. Sinisa Máli pénzügyminisztertől felvilágosítást kért egy csaknem 1 milliárd eurós összeg felhasználásáról, valamint Szerbia 2025. december 31-i adósságállapotáról. Az ellenzéki képviselők még február 13-án nyújtották be a bizalmatlansági indítványt, meglátásuk szerint ugyanis felmerül a gyanú, hogy a kormány egyes tagjai érintettek a vezérkar épületének ügyében, és a miniszterelnök nem tette meg a szükséges lépéseket. A bizalmatlansági indítvány április 15-én került először a parlament elé, de Ana Brnabić házelnök összehívása ellenére határozatképtelenség miatt az ülést akkor nem tudták megtartani. A legújabb ülés tegnap kezdődött, és várhatóan szerdán ér véget. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a magyar parlament. A döntés 143 igen, 47 nem szavazattal fogadták el a képviselők. Az NVVH közvagyonvédelmi kockázatértékelést és vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alá vonást rendelhet el. Emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. A Novi Sad gáz, földgáz elosztással, karbantartással és kivitelezéssel foglalkozó közvállalat beolvad a Srbija gázba, amely átveszi a társaság teljes vagyonát, kötelezettségeit, valamint valamennyi alkalmazottját. Mindez a beolvadási szerződés tervezetében szerepel. A dokumentum szerint a két állami tulajdonban lévő vállalat egyesítésének célja egyebek mellett a kölcsönös követelés és tartozás állomány rendezése, a vállalati vagyon megőrzése, a közérdekű tevékenységet végző társaság működésének folytonossága, valamint a földgázpiac zavartalan, stabil és folyamatos ellátásának biztosítása. A beolvadás végrehajtásával a Novi Sad Gas teljes vagyona és kötelezettség állománya a Srbija Gas tulajdonába és kezelésébe kerül. Megdőlt a Duna vízállásának negatív rekordja, 31 centit mutat a vízmérce Budapestnél. Hetek óta ilyen alacsony a folyó, köztük a Duna vízállása is, mivel a vízgyűjtők területén nem hullott és nem is fog hullani jelentős mennyiségű csapadék. A ma reggel mért vízállás 2 centivel döntötte meg a 2018-as valaha mért legkisebb vízállás rekordját a Duna-Budapesti szakaszán. Negyedik osztályúra romlott a Duna vizének minősége az újvidéki strandon. Ezért a szakemberek azt javasolják a fürdőzőknek, hogy miután kijönnek a vízből, azonnal zuhanyozzanak le. A negyedik fokozatú besorolás gyenge ökológiai státuszú vízminőséget jelent. A problémát a tartós hőség, az alacsony vízszint, valamint a 25 fokot is elérő vízhőmérséklet miatti gyors algásodás okozza. Jó hír a strandolóknak, hogy a mikrobiológiai és kémiai mutatók a negatív változások ellenére is a megengedett határértékeken belül maradtak. A strand üzemeltetői azt ígérik, a helyszínen rendszeresen tájékoztatják a látogatókat a legfrissebb mérési eredményekről.
4: Időjárás.
5: Harminc fok van jelenleg Szabadkán és környékén, kevés felhő mellett sok napsütésre számíthatunk, holnap még több lesz a napsütés, a legmelegebb órákban pedig 33 fokot mérünk majd.
3: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
1: és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en. Mozaik utolsó órájában lépve egy kis változás történt, ugyanis Sóti Tamást Váradi Valentin váltotta le a technikában, úgyhogy neki köszönhetően jutnak el a folytatásban az információk és a jó zenék a hallgatókhoz a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ebben az órában egy igen érdekes versenyről lesz szó, amelyre még lehet jelentkezni, illetve bemutatjuk a Dunav Kajak Klubot, akik bronzérmesek lettek az idei VB-n. De mindezek előtt azért elmondanám, hogy megvan a mai nyertesünk, akinek innentől kezdve majd a postás viszi házhoz a 7 napot, ő nem más, mint Bicskei Szilveszter. Gratulálunk, hamarosan jelentkezünk, és felvesszük vele a kapcsolatot, hogy hogyan is jut majd el hozzá az újság. Addig is természetesen lapozgassák a 7 napot is, magyar szót is, illetve a Pannon RTV honlapját, és át tudják nézni, hogy nálunk milyen információk, hírek vannak, az SMR műsorait vissza tudják hallgatni, úgyhogy érdemes a pannonrtv.com-on is tallózni egy kicsit. Tartsanak velünk!

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről.
2: Részletre.
1: Részletre. A 107,1 MHz-en.
3: A Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezésében most hétvégén, augusztus 1-én Magyar Kanizsán a focipályán megrendezik a 15. országos kismotor fecskendő szerelési bajnokság 7. fordulóját. A Martonosi Öte elnökét, Bajtai Balást kérdezem a részletekről. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Hát erről ez a kis motor fecskendő, erről nem biztos, hogy pont az jut eszünk be, amiről szó van, tehát magyarázzuk el a hallgatóknak, hogy mi is ez.
4: Igen, a laikusok meg szerintem 99%-ra fogalma sincs, hogy mi az a kis motor fecskendő. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy hatalmas gépezet, ami vizet szív és vizet szállít, vizet lehet átemelni bele igazából. Tehát egy árvizekben is használják például az árvízzel sújtott részeknek a víztelenítésére. De nyilván tűzoltásnál is ez használatos, és ezzel a géppel versenyzünk, amit az egyik magyarországi barátunk, Nemes István talált ki 15 évvel ezelőtt, és azóta folyamatosan és töretlen sikerrel szervezik meg ezt az országos kis motorfecskendő szerelő bajnokságot, és most tavaly volt az első futam itt nálunk a délvidéken, Vajdaságban, amikor még nem formálisan vettünk részt ebben a bajnokságban, azóta viszont született egy olyan döntés a bajnokság szervezői részéről, hogy felvidék után délvidéket is bekapcsolják a bajnokságba, így felvidéken is megszervezésre került egy futama a magyarországos bajnokságnak, valamint most már délvidéken is, és hát az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy itt Magyar Kanizsán fogjuk tudni megszervezni ezt a versenyt a Martonos Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájával, szervezésével.
3: Hány csapat indul, erről lehet-e már tudni?
4: Eddig összesen 22 csapat van bejelentkezve, de még nem zárult le a nevezés, még a verseny előtti napon is fogadunk nevezéseket, még van még rá, de szerintem egy ilyen 25 csapat fog részt venni, mindenki két kategóriában indul, szóval összesen 50 futam lesz, van két kategóriánk, a modern és a retro, ezt úgy kell elképzelni, hogy tehát hasonló kategóriájú motor, csak az egyik típus az, amit manapság használunk, ez egy modern, ahogy a neve is mondja, valamint egy régi típusú, amit 40-50 évvel ezelőtt használtak a tűzoltók, a retro kategória, ami nyilván kisebb teljesítményű, lassabban továbbítja a vizet, de ezzel szeretnénk az elődeink előtt tisztelegni, hogy ezzel a felszereléssel is versenyzünk.
3: Nagyon szép. Akkor ez gyakorlatilag egy ilyen tűzoltó verseny, ahol valamit össze kell rakni, pontosan ezt a kis motor fecskendőt össze kell rakni, és időre megy. Ebben az esetben mi szokott lenni az a legjobb idő, amit tudnak teljesíteni a csapatok?
4: 35 másodperc az már első hely gyanús, de ez mindig változó kell hozzá, azért szerencse is. Tehát ez egy olyan verseny, ahol majdnem azt lehet mondani, hogy az a szabály, hogy nincs szabály. Tehát van ez a nemzetközi tűzoltó verseny szabályzat, az úgynevezett CTF, ami az egész világon ugyanúgy végzik a gyakorlatot szárazon, víz nélkül, megvan, hogy kinek hol kell lépni, melyik poszt mit csinál, nem szabad például beszélni, csak jobbra lehet fordulni, bár nem, tehát nagyon-nagyon szigorú szabályok vannak. Itt az a szabály, hogy nincs szabály, tehát itt vízzel végezzük a gyakorlatot, nagyon adrenalinos, tényleg, mert időre is megy, ugye, ahogy az előbb is beszéltük, van maga a motor, ez a kis motorfecskendő, és ahhoz tömlőket kell hozzászerelni, van mellette egy nagy tartály, ez a liter vízzel, amit ki kell szivatni, és ezt a vizet kell eljutatni a tömlőken keresztül a céltábláig. És nyilván aki leggyorsabban végzi el ezt a feladatot, az lesz aztán az első, és az lesz aztán a bajnok. Érdekes, mert a víz hatására széteshetnek a tömlők, tehát nagyon kell figyelni, hogy ez jól lesz legyen szorítva, ebbe kifelé a baleset veszélyes is, és ez adja meg ezt az a bizonyos adrenalin löketet.
3: Ugye itt nem csak a gyorsaságról, ügyességről, hanem az összeszokottságról is szó van, hogy ki mennyire csapattag.
4: Igen, nyilván sok gyakorlást igényel, mindenkinek megvan itt is a saját posztja, kinek mi fekszik legjobban, van, aki a motort kezeli legügyesebben, van, aki nagyon gyorsan fut, nyilván ő lesz majd, aki a végén a vizet fogja a célba juttatni. Úgyhogy igen, sok gyakorlás, csapatmunka.
3: Önkéntesek vagy hivatásosak vesznek részt a versenyen, illetve mind a kettő?
4: Ez nagy részt az önkénteseknek szól, de nincs kizárva a hivatásos tűzoltóknak a részvételi lehetősége se. A kecskeméti hivatásos tűzoltók kellett volna, hogy jöjjenek hozzánk most versenyezni, viszont sajnos nem kaptak kilépési engedélyt az országból, nem engedélyezte nekik a belügyminisztérium valamiokból kifolyólag, ezért sajnos nem tudjuk őket fogadni.
3: Talán majd legközelebb jobban összejön. Egyébként ez egy nyilvános rendezvény, tehát bárki megtekintheti és szurkolhat a csapatoknak?
4: Természetesen, természetesen. Nem titkolt célunk az is, hogy reklámozzuk, promotáljuk az önkéntes tűzoltóságot, hogy nem csak a munka van a tűzoltóságban, hanem azért szórakozás is, de ez nyilván a szakma, a szórakozás, mert a kettőt össze tudjuk kötni, hogy ez egy gyakorlás is igazából, hogy mennyire gyorsan tudunk beavatkozni szórakozással, vagy bekötött szakmai gyakorlatnak nevezném. Látványos tud lenni, és azért nyilván szívesen várjuk a laikusokat is, akiket esetleg érdekel a tűzoltóság.
3: Tehát akkor augusztus 1-én Magyar Kanizsán a focipályán már 8 órától ugye érkeznek a csapatok, ez a csapatok része, akkor van a regisztráció, és majd később kezdődik a futam. Tehát azért mindenki legyen ott időben, hogy ne maradjon le a kezdésről.
4: Így van, tehát 10 órakor kezdünk, ünnepélyes megnyitóval, köszöntő beszédekkel, és aztán a tervek szerint 10 óra 30-kor startol az első futam.
3: Kellően meleg lesz, úgyhogy jól fog esni mindenkinek a hűsítő víz. Én kívánom, hogy még többen jelentkezzenek, illetve egy kedvet kapjanak a résztvevők is, hogy csatlakozzanak az Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez. Köszönöm az információkat.
4: Köszönjük szépen a lehetőséget.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára. Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények,

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzonlakás Szabadkán, az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet. Tehát 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD-i típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, rezettollat, hűtőszekrényeket, tűz

0: helyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket házhoz is mennek. Érdeklődni ezügyben a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet, tehát 061 19 99 393 és 065 29 99 393. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannon RTV honlapján is, a www.pannonrtv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-től és 16:30-től.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik.
2: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
4: Kiemelkedő eredményekkel tértek haza a Bezdáni Dunav Kajak Klub versenyzői. Remekül szerepeltek mind a kanadai kajakkenu világbajnokságon, mind pedig a szegedi Európa-bajnokságon. A sportklub edzőivel és Horváth Zsófi Európa-bajnokkal a sikerekről, a felkészülésről és az előttük álló kihívásokról beszélgetett kolléganőnk Lennert Tímea.
5: Horváth Panda Antóniát kérdezem, aki a Bezdáni Dunav Kajak Klub edzője. Nem mindennapi eredmények születtek itt most az utóbbi időben, úgy világbajnoki, mint Európa-bajnoki érmeket hoztak haza a kajaklub tagjai. Melyek ezek az eredmények pontosan, és hogyan értékelné őket?
6: Kanadában volt a világbajnokság, ott a női négyes hozott egy bronzérmet, amiben Horváth Zsófi és Lokner Anya ültek, és a Staub Sebastian pedig 201-esben szintén döntős volt, hetedik lett. Most ezt követte az Európa-bajnokság, ami Szegeden volt. Kicsit más távokat mentek, míg a Sebastian az 500 métert ment, a 200 helyett, a Perovics Vók, aki szintén a mi versenyzők, ő mente a 200-at. A Vók az a B-döntős volt, a Sebastian pedig az elődöntőig jutott el. A női négyes az hatodik lett, viszont a Zsófi egyesben olimpiai távon Európa-bajnok.
5: Hát szívből gratulálunk. Hogyan értékelni ezeket az eredményeket annak tükrében, hogy ugye itt komoly munka folyik, edzés folyamat van egész éven át a klub perkein belül?
6: Ezek nagyon fantasztikus eredmények, és mondjuk a Zsófinak ez az Európa-bajnoki cím, ez úgy slágatortán. Na most még a fiatalabbaknak lesznek még versenyeik, ez az olimpiai reménységek versenye, és a Zsófinak meg még lesz a mediterrán játékok, és még van rá esély, hogy a felnőtt világbajnokságra is elviszik, ha bár most onnan nem várunk valami nagy eredményt, meg most már fáradtak is vagyunk, úgyhogy ez már csak egy ilyen vége a szezonnak.
5: Lecsengése tulajdonképpen ennek a sikersorozatnak. Mi a titka ezeknek az eredményeknek? Tehát maga a klub működése is, logisztikája is egy nagy, egyrészt felelősség, másrészt pedig munka eredménye, hogy mindez így összeállhasson.
6: Ez nagyon nagy munka, tehát olyan nagy titok nincs, ez itt rengeteg munka van, és itt a Zsófi körül azért vagyunk, ugye a Tibor Márti, Kis Márta is itt van, apám, a Zsófi édesapja is kajakos volt, ott a szülők is nagyon, nagyon a Zsófi mögött vannak, úgyhogy hát mind beletesszük, ki mit tud, ki hol tud segíteni, és akkor ez így megy.
5: Panda Jánost kérdezem, aki a Dunav Kajaklub edzője, alapítója is egyben. Hogyan értékelni ezeket a mostani eredményeket annak fényében, hogy Horváth Zsófi edzés folyamatához komoly köze van?
7: Többféleképpen lehet megközelíteni a dolgot. Mi vártuk azt, hogy ő világbajnok legyen. Hát sajnos Kanadában találkoztunk egy 30-40-50 centis hullámokkal, egy olyan tengeri körülményekkel, amihez még nem vagyunk hozzászokva, és ugye az originál tervünk bukott. Most jött egy nagyon nagy probléma, visszajöttek Kanadából, volt két hét rendelkezésünkre az Európa-bajnokságig, és akkor csináltunk egy olyant, amit is soha. Valójában összekötöttük a világbajnokságot úgy, hogy ahogy a repülőből kiszállt, rögtön csináltunk 5 nap őrült kemény edzést, hogy majd a lábáról leesett, és utána kezdtünk csak pihenni a főgyorsításon. Sikerült áthidalni, és valamilyen formába megtartani azt az előkészületi állapotot, ami volt Kanada előtt. És valójában ez simán bejött.
5: Meg is lett az eredménye, igen.
7: Meg is volt az eredménye. Ugyanakkor a többi lány, meg a páros, meg a négyes, Kanada után 4-5 napot pihentek, és tovább, és akkor elszakították az odáigi fölkészülési állapotukat, és 4-5 másodperc a gyöngébb időket mentek már, amikor az Európa-bajnokságra mentünk, mint a Zsófi megismételte azt a helyzetet, ami volt neki a világbajnokság előtt. Tehát a pihenés, meg nem pihenés átrendezése, egy nagyon hosszú gondoskodás után bejött, de ahol embernek kellett lenni a talpán, hogy kibírják ezt a nagy terjét, amit a Zsófi megcsinált a repülővő kiszállva a következő 5 napon.
5: Hát akkor mindenképpen ugye itt egy kimagasló eredményről, tehetségről beszélhetünk így, annak tükrében is, hogy ugye ön már több generációt itt végigvezetett a kajaklubon belül.
7: Én simán vártam az érmet a kanadai világbajnokságon, de sajnos minket be csendes körülmények között, hogy ezzünk ilyen nagy hullám, nem is normális nagy hullámok voltak, hanem vihar. Mindenhonnan fújt a szél, előről, hátulról, oldalról, egyszerűen lehetetlen volt evezni. Szóval valójában ugye ez egy kicsit ilyen szakmai csoda volt, tekintetve Sera edzőre, Kati nénére és a többiek, akit én valamikor tanultam a világ legjobbaitól. És a gondoskodás, hogy hogyan is oldunk meg egy olyan problémát, ami nagyon-nagyon összetett probléma volt, egy nagyon jó végkészített válogatott volt a világbajnokságra, beleszaladt egy vihar körülmények, egy tengeri, egy nagy hullámos időben, és a siker, hát valaki örült a 3. helynek a 4-esben, én nagyon csalódott voltam, őrülten csalódott voltam. A 2 hét valójában a világbajnokság, meg az Európa bajnokság között. És akkor azt, amit gondolom, hogy a kollégáim, szakmai kollégáim se értik, mert minden másról beszélnek, hogy ne szakítsam meg, hogy tovább vigyem a kontinuitást az a fölkészítségi szinten, amilyen voltak a világbajnokság előtt. Őrült 5 nap munkát elvégeztünk, naponta 2-szer a Zsófival, többért nem csináltam, nem bírtam, nem pihentek, és találtam itt egy ilyen jó kis fiú gyereket, aki pont olyan időt tud menni, ahol őrülten összeugrattam a Zsófival, amikor kellett fölgyorsítani, és valójában ebben csináltunk egy nagy dolgot. Látott a világbajnokság előtt, adok a lányok, akik 2-0-át kellett, hogy menjenek 59-et, csak 2-5-öt mentek, a Zsófi meg ugyanazt a saját 56-ja, 55-öt megment, ahol egy kis adrenalina megy az 53. Na most ez nem látszik a versenyen, mert szénbeszél volt a döntőbe, és a szénbeszélben mások az eredmények. De gondolom, hogy az életem egyik legeredményesebb szakmai csodáját csináltam, köszönve a régi múlt nagy edzőinek, akiktől ugye tanultam, hogy gondoskodjunk. Na most a valóság a bizonyíték arra, hogy ez egy ilyen dolog, hogy megjelenik a sajtóban mindenhol, hogy elfáradt a Zsófi az egyesbe, és az miatt bukott a pár meg a 4-es, ami nem igaz. Hanem az előző szakmai elvre nézve, tavaly, amikor a kadett világbajnokságon a Zsófi ment 4 versenyt megnyerte, a 200-ot megnyerte, az 500-ot megnyerték, a párt megnyerték, a 4-es, amikor a többi lány is föl volt készülve, és nem pihent.
5: Horváth Zsófi, Európa bajnokot kérdezem. Ugye itt most nem mindennapi kihívások elé kerültél, volt világbajnokság, volt Európa bajnokság. Hogyan élted meg ezeket a pillanatokat, a siker pillanatait, illetve mik voltak a nehézségek?
8: Hát Kanada után egészen nehezen szedtem össze magam, mert ott nem jött össze az 1-es, és csak 11. lettem, de akkor nem egész 3 hetet leedzettem, és nagyon jól fölkészültem Szegedre, ahol megvártam például a világbajnokságon a lányok, akik fogtak érmet, most mögöttem voltak.
5: Milyen érzéssel vagy most? Elfáradtál-e nagyon, illetve hogy érzed így visszatekintve, mi kellett ahhoz, hogy mindezt véghez tud vinni?
8: Hát szerintem kellett az is, hogy Kanadába ne menjek jól, hogy itt jobban tudjak menni, meg hát nagyon fárasztó, hogy évente ilyen sokszor fel kell emelnem a formámat, és minél jobbat kell, hogy teljesítsek. Most ezt ki kell pihennem, és újra van mediterrán játékok augusztus végén.
5: Akkor most ez lesz a következő, erre fogsz készülni. Milyen élmény utazás szempontjából, részvétel szempontjából egy-egy ilyen hát nagyívű bajnokság?
8: Hát szerencsére ez Szegeden volt, ami itthonról csak 2 óra kocsival, meg már ismert a pálya, voltam ott idén is májusban, valamint 2 éve is versenyeztem, és szerintem ez a legjobb pálya a világon, szerintem. Ugye kajakversenyekre, mert tényleg minden nagyon jó meg van csinálva, igen, feltételek, minden nagyon jó.
9: Hát Kanadáról ezt már nem lehetett elmondani.
8: Hát nem, ott az időjárás is kicsit nem volt a legjobb, meg a pálya sem, de hát nem kérdezett senki minket.
9: Csináltátok a dolgotokat, igen, és nem is akárhogyan. Lesz-e pihenésed, nyári szüneted, illetve miben pihened ki magad sportoló, élsportolóként?
8: Hát most ugye a nyár kétharmada már elmúlott, maradt még hát egy kemény egy hónap, ahol megint szerintem edzeni fogok, meg versenyezni, szeptemberben országos, utána pedig talán lesz egy kis pihenő, utána pedig már kezdődik az iskola, szóval.
9: A sikerek mögött rengeteg munka, kitartás és áldozat áll. A Bezdáni Dunáv Kajakklub sportolói pedig már a következő versenyekre készülnek, hogy újabb nemzetközi eredményekkel gazdagítsák pályafutásukat.

0: Hírműsorok óránként.
1: Programajánlatok.
2: Határhelyzet.
1: Időjárás.
3: Közérdekű információk.
4: Itt az SMR-ben.
5: Tisztelt hallgatóink, egy újabb mozaiknak a végéhez érkeztünk. Gyorsan elrepült ez a pár óra, de remélem, hogy mindenki talált kedvére való információt, zenét és témát. Én a folytatáshoz is kívánok jó vételt és kellemes rádiózást. Hamarosan a Mérleg Plusz lesz hallható, benne ugye aktuális politikai és közéleti témákról kérdeztük dr. Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. A délelőtti beszélgetés ismétlését hallhatják, ahogy megszokhatták. Majd utána sok jó zenével, hírekkel várjuk a hallgatókat, 18 órától pedig muzsikál a mozi Orosz Ildikó szerkesztésében, tehát jó vételt és kellemes rádiózást kíván Búzár Zsuzsanna.

0: Friss hírek?
1: Megvan.
2: Okay.
0: Retro slágerek?
1: Az is.
2: Határimestán.
1: A múlt dallamai?
0: A jelen hírei.
1: Retro zene és friss hírek egy hullámhosszan.
0: A 107,1-en.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A szerbiai képviselőház folytatta azt a rendkívüli ülést, amelynek egyetlen napirendi pontja az ellenzék 62 képviselője által benyújtott a kormány elleni bizalmatlansági indítvány. Mielőtt belekezdtek volna a munkába, a jelenlévő 121 képviselő napirend előtt kérdéseket tett fel az ülésen. Az ellenzéki képviselők még február 13-án nyújtották be a bizalmatlansági indítványt, meglátásuk szerint ugyanis felmerül a gyanú, hogy a kormány egyes tagjai érintettek a vezérkar épületének ügyében, és a miniszterelnök nem tette meg a szükséges lépéseket. A parlament erről szóló ülése tegnap kezdődött, és várhatóan szerdán ér véget. Megmaradnak a külhoni magyar közösségek támogatási formái, ugyanakkor ezeket előbb átvilágítás és felülvizsgálat előzi meg. Erről is beszél dr. Pásztor Bálint az SMR műsorában. A VMS elnöke a fiumei nemzetpolitikai találkozó és a tusványosi egyeztetések tapasztalatait összegezve elmondta, a külhoni magyar szervezetek egységesek, jelenleg pedig a bizalomépítés időszaka zajlik az új kormánnyal. Hozzátette, várakozásai szerint októberre már tisztában látszik, milyen konkrét intézkedések és támogatási konstrukciók valósulnak meg a külhoni magyar közösségek számára. Negyedik osztályúra romlott a Duna vizének minősége az újvidéki strandon. Ezért a szakemberek azt javasolják a fürdőzőknek, hogy miután kijönnek a vízből, azonnal zuhanyozzanak le. A negyedik fokozatú besorolás gyenge ökológiai státuszú vízminőséget jelent. A problémát a tartós hűség, az alacsony vízszint, valamint a 25 fokot is elérő vízhőmérséklet miatti gyors algásodás okozza. Jó hír azonban, hogy a mikrobiológiai és kémiai mutatók a megengedett határértékeken belül maradtak. Jelentősen csökkent a hepatitiszes megbetegedések száma Szerbiában. A Batut Közegészségügyi Intézet legfrissebb adatai szerint 2025-ben összesen 344 hepatitis B és C fertőzést regisztráltak. Ez a szám kimagasló javulást jelent, hiszen az esetek száma csaknem 2,5-szer kevesebb, mint a 2016-os csúcs évben, amikor 842 beteget tartottak nyilván. Ma van a hepatitis világnapja, amellyel a vírus felfedezője és az első vakcina kifejlesztője Baruch Samuel Bloomberg előtt tisztelegnek. Az idei jelmondat hepatitis úton a felszámolás felé. Azt szeretnék, ha ezt a közegészségügyi problémát globálisan felszámolnák.
2: Sport.
3: A Mackovics Martin és Nikolaj Pimenov összetételű szerbiai evezős páros részt vesz az evezős Európa-bajnokságon, amelyet az olaszországi Varese-ben rendeznek meg július 31-e és augusztus 2-a között. A döntő előtt helyosztó előfutamok és selejtezők lesznek. A szerb evezősökre péntek délelőtt vár ez a megmérettetés, a döntőt pedig szombaton tartják. A sporteseményen 31 nemzet, több mint 400 sportolója küzd az Európa-bajnoki címekért.
2: Időjárás.
3: Szabadkán jelenleg 30 fok van, kevés felhő mellett sok napsütésre számíthatunk, holnap pedig még több lesz a napsütés, a legmelegebb órákban pedig 33 fokot mérhetünk majd.
4: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
3: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mély interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
0: Plusz.
2: Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, Brasnyó Zoltán vagyok. Tombol a nyár, fesztivál szezon van, és hétvégén egymást érik a különféle közösségi rendezvények. Ezzel párhuzamosan azonban dübörög a közélet is. A politika így főleg a választásokhoz közeledve nem áll le, de úgy tűnik, mintha a politikusok közül kevesebben mentek volna idén nyaralni. A stúdióban köszöntöm ezúttal is dr. Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. Jó reggelt, elnök úr!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Tényleg általában a politikusok mikor járnak nyaralni? Az nem kéne, hogy hová, de hogy mikor, hogyan működik ez?
3: Az a szabály, hogy akkor lehet menni nyaralni, amikor a legmelegebb van és a legdrágább. Tehát a mi esetünkben, legalábbis a köztársasági parlament esetében augusztus 5-e és 15-e között a betonbiztos, amikor nincsen ülés, úgyhogy augusztusban lehet egy pár napra elmenni.
2: Elkezdődött a szerbiai parlament rendkívüli ülése. A kormány elleni bizalmatlanság indítvány az azért elég jól mutatja, hogy továbbra is feszült a szerbiai belpolitikai helyzet. Ön szerint mi vezethet el ahhoz, hogy a politikai szereplők ismét a párbeszédre és hát inkább a közös megoldásokra helyezzék a hangsúlyt, és mi a VMS álláspontja az ügyben?
3: Ami a szerbiai belpolitikát illeti és a párbeszédnek a lehetőségét, azt gondolom, hogy az elmúlt években lett volna erre lehetőség. Most már, hogy mindenki számára világos, hogy hetek, legfeljebb hónapok kérdése, hogy parlamenti választások legyenek, azt gondolom, hogy ez nem túlságosan reális. Ami pedig a vajdasági magyar közéletet illeti, én újra azt tudom megismételni, amit már ebben a műsorban is többször elmondtam, azt gondolom, hogy a vajdasági magyar szervezeteknek egy asztalhoz kellene ülniük, megpróbálni párbeszédet kialakítani, legalább valamilyen nemzeti minimumokat megfogalmazni. Nem rajtunk múlik, nem a VMS-en múlik, és hát valóban rengeteg rendezvény van, dübörög a fesztivál szezon is. Mindenki járja a terepet, mindenki az emberek között van, vannak olyanok is, akik ezt mostanában kezdték el, vannak olyanok is, mint a VMS, amely ezt évtizedek óta folyamatosan teszi. Az emberekkel is párbeszédet kell folytatni, meg kell hallgatni az embereket. Nagyon fontos az, hogy az emberek miről mit gondolnak.
2: Megalakult ugyan a REM tanácsa, de az első ülésen nem sikerült elnököt és alelnököt választani. Másfél éven át gyakorlatilag működésképtelen volt ez a testület. Mi a véleménye a jelenleg kialakult helyzetről, ami a REM-et illeti?
3: Hát ha egy szóban kéne jellemezni, akkor azt mondanám, hogy tragikomédia. Tehát az, amit az elmúlt két évben történt a REM tagjainak a megválasztásával kapcsolatban, az egészen egyszerűen tragikomikus. És nem is látom, hogy mi lesz ennek a kifutása. Amit jónak tartok a mi szempontunkból, az az, hogy senki nem vádolhatja meg a nemzeti tanácsokat, vagy a Vajdasági Magyar Szövetséget, hogy megakasztotta ezt a folyamatot, vagy ellehetetleníti a REM-nek a megalakulását. Nekünk kezdettől fogva az volt az érdekünk, hogy a REM megalakuljon, hiszen mi az intézmények működését kiemelten fontosnak tartjuk. Lényeges lett volna az, hogy a REM is megalakuljon, jó lett volna, hogyha még átmeneti időszak se lett volna, most már ez az átmeneti időszak, ez gyakorlatilag több mint egy éve húzódik, lassan két esztendeje, és hát az, ahogy a nemzeti tanácsokkal elbántak, vagy hogyha egészen konkrétan emberre kellene ezt levetíteni Bodzsóni Istvánnal, aki minden feltételnek megfelelt, és aki mögött két alkalommal is a nemzeti tanácsok túlnyomó többsége állt, ez egészen egyszerűen fölháborító. Ennek ellenére, amikor világossá vált, hogy a kormányoldal és az ellenzék között kialakulhat egy kompromisszum legalább ebben a kérdésben, amelyet a különböző nemzetközi szervezetek, így az Európai Unió is támogat, akkor mi elsőre azt mondtuk, hogy oké, mi félreállunk, eltekintünk attól, hogy a 9. tagját a REM-nek megválasszák. Rábólintunk arra, hogy a nemzeti tanácsi választásokat követően újrainduljon a folyamat, majd akkor ki fog derülni, hogy a nemzeti tanácsok kiket fognak jelölni, hiszen kettő kisebbségi jelölt van, akiből egyet kellene majd megválasztani. És bíztunk abban, hogy ez lehetővé fogja azt is tenni, hogy klasztert nyissanak a az uniós csatlakozás útján Szerbiával, hiszen gyakorlatilag az összes feltételnek eleget tett Szerbia, módosultak a választási törvények, pártfinanszírozási törvény, igazságügyi törvények, és hát a REM is megalakulhatna, amennyiben a REM tagjai egymással egyességre tudnának jutni, és lenne kompromisszumkészség, mint ahogy a nemzeti tanácsok részéről, vagy a Vajdasági Magyar Szövetség részéről volt kompromisszumkészség. Most van egy 4-4-re bebetonozott állapot a REM-ben, bízom abban, hogy kompromisszumra tudnak jutni, de ez kizárólag az ő bölcsességükön múlik, a 9. tagnak a megválasztása meg valamikor az év második felében lesz aktuális, reményeim szerint.
2: Lezajlott tusványos, milyen volt az idei hangulat, ugye magyarországi politikai változások tükrében, azaz konkrétan a kormányváltás után, hogy érzékelhető volt-e valamilyen új szemlélet, esetleg hangsúly a külhoni, illetve milyen hangsúly van most a külhoni magyar közösségeket érintő beszélgetéseken és a helyzeten?
3: Két nemzetpolitika szempontjából fontos esemény történt az elmúlt héten. Egyrészt volt egy fiumei találkozó, vagy aki számára ismertebb Rijeka, ahol a horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének a meghívására a külhoni magyar szervezetek, legitim szervezetek képviselői egy asztalhoz ültek. Ez már az 5. fiumei találkozó volt, mindig a nyár elején a kárpátaljai, vagy ha inkább úgy tetszik, akkor ukrajnai, szlovákiai, romániai, horvátországi, szlovéniai és a szerbiai magyarság vezetői egy asztalhoz ülnek és áttekintik, hogy mi történt az azt megelőző évben. Fontosnak tartom azt, hogy teljes mértékben egységesek a szervezetek. Miért mondom azt, hogy ezek a külhoni magyar közösségeknek a legitim szervezetei? Azért, mert kiszámoltam, ezek a szervezetek, és akkor ezt most kibontanám két mondatban, mert volt, aki félreértette, vagy voltak olyan, akik félre szerették volna érteni, de most egészen világosan szeretnék fogalmazni. Tehát ha összeadjuk, hogy a KMKS Ukrajnában, a HMDK Horvátországban, a szlovéniai szervezet otthon, a Magyar Szövetség Szlovákiában, az RMDS Romániában és a VMS Szerbiában, mennyi szavazatot szerzett az ott élő magyaroktól az utolsó választásokon ezeken az országokban, akkor ez alsó hangon is lefelé kerekítve 800 ezer. Tehát ezen szervezetek mögött 800 ezer magyar áll, 800 ezer magyar adta a szavazatát ezekre a magyar szervezetekre, és ezért fontos, hogy egységesek legyünk, hiszen egymástól is sok mindent tanulhatunk, és meg kell osztani a tapasztalatokat. Aztán Fiumeből utaztam Tusnádfürdőre, ahol a 35. tusványosi rendezvény került megszervezésre. Nagyon röviden voltam, tehát összesen 14-15 órát voltam, részt vettem a nemzetpolitikai panelen. Nagyon fontosnak tartom, hogy minden olyan Kárpát-medencei rendezvényen jelen legyen a VMS, ahova meghívást kapunk, és ahol a vajdasági magyar közösségnek a sorskérdéseiről is szó van. Mindenki objektíven elemezte, hogy mi történt, illetve mi zajlik. Egy teljesen új helyzet van természetesen annak köszönhetően, hogy Magyarországon a választásokat követően új kormány alakult, és ez a kormány más színezetű, mint volt az elmúlt 16 évben, de ez egy önkörben zajló esemény volt, mert a magyar kormány képviselői nem fogadták el a meghívást, ezért nem voltak ott. Egyébként Fiumebe is meghívást kaptak. Én bízom abban, hogy valamikor az ősz folyamán olyan találkozókra is sor kerülhet, amelyeken a magyar kormány képviselői is jelen vannak. Voltak is már ilyen találkozók egyenként, nemzetrészenként, de fontosnak tartanám, hogy egy ilyen nagy plenáris találkozóra is sor kerüljön, ahol ott vannak a határon túli magyar nemzetrészek képviselői.
2: Azokkal viszont, akik ott voltak, gondolom sikerült beszélnie, ők hogyan látják egyébként az új magyar kormány, milyen tapasztalatokról számoltak be?
3: Nagyon hasonlóak a tapasztalatok Erdélyben is, a Felvidéken is, Horvátországban is. Mindenhol a bizalomépítésnek a folyamata zajlik. Én ezt hetek óta mondogatom, mert hogy ez az igazság. Mit jelent a bizalomépítés? Az, hogy van egy teljesen új helyzet, vannak teljesen új szereplők, és vannak régi szereplők. A Az új magyar kormány, látjuk a magyarországi belpolitikából, mindent másképp szeretne csinálni, mint az előző kormány tette, és most itt nem fogok belemenni értékítéletekbe, hogy mi a jó és mi a rossz, minden másképp szeretnének csinálni, és sok minden tekintetben ennek már konkrét jeleit is látjuk. Ugyanakkor a határon túli magyar ügyek vonatkozásában azt mondják, hogy minden támogatási forma marad, fontosnak tartják a külhoni nemzetrészeknek a támogatását, de átvilágítás lesz először, felülvizsgálat lesz először, és akkor azt követően indulhatnak újra a dolgok. Most ez zajlik mindenhol, ezért gondolom azt, hogy valamikor ott október környékén reális az, hogy már konkrét intézkedésekről és a jövőről lehessen beszélni. És ami nagyon fontos, és nagyon sokak számára egy új szempont, az én számomra nem új szempont, mert én eddig is így gondoltam, egy picikét mindenkinek a saját országa felé kell tekinteni. Tehát azért a külhoni magyar nemzetrészek képviselői között volt egy elég vaskos réteg, amelyik fontosabbnak tartotta, hogy mi történik Budapesten, vagy mint Bukarestben, vagy Belgrádban, vagy Pozsonyban. Most egyértelmű, hogy olyan idők következnek, amit én egyáltalán nem tartok bajnak, amikor ugyanannyira fontos, hogy mi történik Pozsonyban, mint Budapesten, ugyanannyira fontos, hogy mi történik Bukarestben, mint Budapesten, és ugyanannyira fontos, hogy mi történik Belgrádban, mint Budapesten. Ez nem csupán azt jelenti, hogy otthoni forrásokat is le kell tudni hívni, mert e tekintetben mi eddig is sikeresek voltunk, és több száz példát lehetne mondani önkormányzatokra lebontva, de egy picikét a közösség tagjainak egy része, mintha inkább Magyarországon élt volna lélekben, mint a saját szülőföldjén, hát ez most meg fog változni, és ennek már vannak jelei.
2: És ha már említette ugye a VMS és a szerb kormány együttműködését, egyébként erre ez tusványosan is szóba került. Azt mondta, hogy ugye kisebbségi érdekképviselet feladata együttműködni a mindenkori többségi hatalommal. Egyébként lát-e olyan kompromisszumot ebben, amit mondjuk a VMS nem tudna meghozni? Magyarul az a kérdésem, hogy milyen a kapcsolat most a haladókkal?
3: Ugyanolyan, mint az elmúlt években volt, természetesen nem értünk mindenben egyet, mert ha egyet értenénk mindenben, akkor egy pártban lennénk, vagy legalább egy választási listán. A Vajdasági Magyar Szövetség mindig fontosnak tartotta azt, hogy a saját arcélét megőrizze, a saját identitását és a közösség identitását, politikai identitását is megóvja, ezért van az, hogy mindig önállóan vettünk részt a választásokon, ez így lesz a jövőben is. És hogy mi az ahogy a szerbiai politikában szokás mondani, hogy a szerb politikában mi az a vörös vonal, hát ugye mi mindig láthatóvá tettük és ellenőrizhetővé tettük az együttműködésnek a mérföldköveit. Tehát mindig fontos volt az, hogy legyen egy koalíciós szerződés, a koalíciós szerződés ne a fotelekről szóljon, hanem a prioritásokról, a projektumokról, és követhető legyen, hogy ebből mi valósul meg. Lehet, hogy lassabban valósult meg, ez az, valami meg gyorsabban, lehet, hogy többet kellett rávárni, mint amit esetleg az emberek indokoltnak tartottak volna, de azért nagyon sok minden az elmúlt 12 évben ezekből a koalíciós szerződésekből, hiszen több volt már belőlük megvalósult. Itt Szabadkán elég csak arra gondolni, hogy még a Majsai úti körforgalomnak az építése is már elindult, pedig nagyon sokan csak legyintettek rá, és azt mondták, hogy ez nem fog megtörténni. Logikusabb lett volna az, hogyha ez akkor történik, amikor a vasútfelújítás zajlott? Igen, logikusabb lett volna. Meg lehetett-e úgy oldani? Nem lehetett megoldani, mert teljesen más forrásokból zajlotta a két projektum. Megvalósult volna, hogyha a VMS és a szerb haladó párt nem működne koalícióban, és a VMS nem lett volna kitartó ennek a projektumnak a vonatkozásában, nem valósult volna meg. Hát ezen a példán le lehet vezetni ezt a koalíciós együttműködést, és hogy mit hoz a vajdasági magyaroknak.
2: Mint ahogy azt már említettük, ugye rendkívül sok kulturális esemény, emléknap volt az elmúlt hetekben, és lesz is még a hétvégente. Ugye például vasárnap megtartották az Aracsi Pusztatemplom emléknapját. Ugye itt az emlékezés mindenében azt is felveti, hogy miként tudjuk megőrizni a történelmi és a kulturális örökségünket. Ön szerint egyébként melyek ma ebben a legnagyobb kihívások?
3: Hogyha csak a politikában nincs ez a mi lett volna, ha. De ha nem lett volna COVID, akkor Egészen biztosan az aracsi puszta templom állagmegóvási munkálatai, meg a szabadkai székesegyház állagmegóvási munkálatai is előrébb járnának, vagy be is fejeződtek volna. Ezek hatalmas beruházások, mi nem szoktunk ígérgetni, úgyhogy nem. Megóvási munkálatai, meg a szabadkai székesegyház állagmegóvási munkálatai

0: az elmúlt 800 évben, és lehet, hogy egy kicsit megtépázott, lehet, hogy egy-két torony hiányzik, lehet, hogy a tető hiányzik, de talpon van, és működik, és a nagyságot fejezi ki. Ezért is fontos, hogy Aracson is ott voltunk. Örülök annak, hogy annak ellenére, hogy nem láttam buszt, tele volt, tehát rengetegen voltak, többen voltak, mint tavaly például, és a Longinus Egyesület meg egészen egyedülállóvá tette ezt a megemlékezést. Ezt is fontosnak tartom, hogy a Magyar Nemzeti Tanács odafigyelt a részletekre, és nem bent a szakrális térben zajlott ez a bemutató, hanem a templom mellett. Egészen egyedülálló volt, aki látta, aki ott volt. Azt gondolom, hogy emlékezetes maradt számára.
1: Búcsú látogatáson járt önnél Magyar József Magyarország belgrádi nagykövete, befejezte a szolgálatát. Milyen közös következtetéseket vontak le az elmúlt időszakra?
0: 3 évet volt Magyar József Magyarország belgrádi nagykövete. Ez a 3 év azt bizonyította be újra, hogy a szerb-magyar együttműködés, a szerb-magyar stratégiai partnerség egyedülálló, párját ritkító és példaértékű itt a régiónkban, de egész Európában. Nagyon bízom abban, hogy a jövőben is ilyen szinten maradnak a két ország és a két nemzet közötti kapcsolatok, de Magyar József a vajdasági magyar közösségnek a jó ismerőjévé, barátjává is vált ez a 3 esztendő alatt, annak ellenére, hogy elsősorban a szabadkai magyar főkonzulátus szokott a vajdasági magyar közösség ügyeivel foglalkozni, nem a belgrádi nagykövetség, hiszen közelebb vannak, itt élnek a közösségünk tagjai között. Sajnálom, hogy véget ért a kiküldetése. Egy karrierdiplomatáról van szó, egy hihetetlenül jó szakemberről, aki eszéki főkonzul, zágrábi nagykövet volt, belgrádi nagykövet volt. Tehát azt gondolom, hogy Magyarországon a mi térségünknek, amit Nyugat-Balkánnak szokás az új időkben nevezni, az egyik legnagyobb ismerője.
1: Elnök úr, nagyon szépen köszönjük, hogy befáradt hozzánk. Dr. Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét hallották.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: Mi interjúk,
3: a vajdasági magyarságot érintő témák,
2: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
3: Mérleg.
2: Plusz.

0: reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15. Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs. Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
3: Led Zeppelin
4: és a Black Sabbath, AC/DC,
3: Motorhead,
4: dereng valami?
5: A klasszikus rock esti iskolája.
3: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: Közösség,
1: művelődés,
0: oktatás,
1: gazdaság,
0: tudomány,
1: sport.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább. Tovább.

0: ajánló következik.
1: Nagy boldogasszony napi búcsú Töröktopolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a Nagybecskereki Egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Nálunk a legendák sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
5: A legendák nálunk szólnak.
6: A 107,1 MHz-en.
5: Mert ami jó,
2: az jó.

0: akkor, akkor, mikor? Állandóan, állandóan, ha éppen ott vagyok, hát ne!
1: Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió. A 107,1-en.

szürkeház falakra rászakadt már az est. Valahol felsír még egy kisgyerek.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Reklámot hallottak.
5: 15 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A szerbiai képviselőház folytatta azt a rendkívüli ülést, amelynek egyetlen napirendi pontja az ellenzék 62 képviselője által benyújtott a kormány elleni bizalmatlansági indítvány. Mielőtt belekezdtek volna a munkába, a jelenlévő 121 képviselő napirend előtt kérdéseket tett fel az ülésen. Az ellenzéki képviselők még február 13-án nyújtották be a bizalmatlansági indítványt, meglátásuk szerint ugyanis felmerül a gyanú, hogy a kormány egyes tagjai érintettek a vezérkar épületének ügyében, és a miniszterelnök nem tette meg a szükséges lépéseket. A parlament erről szóló ülése tegnap kezdődött, és várhatóan szerdán ér véget. Megmaradnak a külhoni magyar közösségek támogatási formái, ugyanakkor ezeket előbb átvilágítás és felülvizsgálat előzi meg. Erről is beszélt dr. Pásztor Bálint az SMR műsorában. A VMS elnöke a Fiumei nemzetpolitikai találkozó és a tusványosi egyeztetések tapasztalatait összegezve elmondta, a külhoni magyar szervezetek egységesek, jelenleg pedig a bizalomépítés időszaka zajlik az új magyar kormánnyal. Hozzátette, várakozásai szerint októberre már tisztában látszik, milyen konkrét intézkedések és támogatási konstrukciók valósulnak meg a külhoni magyar közösségek számára. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a magyar parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal fogadták el. Az NVVH elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Begyűjtötték a búzaadományokat Zentán a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében. A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége szervezésében most mintegy 30 tonna kenyérgabona gyűlt össze Vajdaság szerte. A program Kárpát-medence szinten már 2010 óta működik, tavaly pedig összesen több mint 1000 tonna búzát adományoztak a gazdák. Vajdaságban 33 támogatott intézmény és szervezet részesül ebből a búzából őrölt lisztből, míg a Kárpát medence szintjén 500. A búzaöntés ünnepe augusztus 5-én lesz a magyarországi Martonvásáron. Akkor egy zsák búzát Vajdaságból is Magyarországra szállítanak a Kárpát-medencei összeöntés ünnepére, és ebből készül majd el a magyarok kenyere. negyedik osztályúra romlott a Duna vizének minősége az újvidéki strandon. Ezért a szakemberek azt javasolják a fürdőzőknek, hogy miután kijönnek a vízből, azonnal zuhanyozzanak le. A negyedik fokozatú besorolás gyenge ökológiai státuszú vízminőséget jelent. A problémát a tartós hűség, az alacsony vízszint, valamint a 25 fokot is elérő vízhőmérséklet miatt gyors algásodás okozza. Jó hír azonban, hogy a mikrobiológiai és kémiai mutatók a megengedett határértékeken belül maradtak.
0: Időjárás.
7: Szabadkán 29 fokot mérünk, kevés felhő mellett, sok lesz a napsütés a folytatásban is, és holnap verőfényes napsütésre számíthatunk, meg a legmelegebb órákban 32-33 fokra.
6: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
8: Ne maradjon le a fontos dolgokról.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. A Szabadkai Magyar Rádióval.
3: Utaz idő.
2: Hát bizony, már ez is retrózene.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egy második emeleti 30 négyzetméteres garzonlakás Szabadkán az autóbusz pályaudvarral szemben. Teljesen berendezett és felszerelt, saját parkolóhely és terasz is jár hozzá. Érdeklődni a 064 973 86 87-es telefonszámon. 064 973 86 87. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon lehet, tehát 062 92 84 531 a hívható telefonszám. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, rezettollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni ezügyben a 061 19 99 393-as és a 065 29 99 393-as telefonszámon lehet, tehát 061 19 99 393 és 065 29 99 393. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.

0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
1: Hétköznaponként 7:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
0: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Ma is folytatódott a szerb parlament azon ülése, amelyen a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány van napirenden, várhatóan szerdán lesz a szavazás. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a Magyarország gyűlés. Októberben derülhet ki, hogyan folytatódik a külhoni magyar közösségek támogatása, fogalmazott a VMS elnöke az SMR műsorában. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A szerbiai képviselőház folytatta azt a rendkívüli ülést, amelynek egyetlen napirendi pontja az ellenzék 62 képviselője által benyújtott a kormány elleni bizalmatlansági indítvány. Mielőtt belekezdtek volna a munkába, a jelenlévő 121 képviselő napirend előtt kérdéseket tett fel az ülésen. Az ellenzéki képviselők még február 13-án nyújtották be a bizalmatlansági indítványt, meglátásuk szerint ugyanis felmerül a gyanú, hogy a kormány egyes tagjai érintettek a vezér kar épületének ügyében, és a miniszterelnök nem tette meg a szükséges lépéseket. A parlament erről szóló ülése tegnap kezdődött, és várhatóan szerdán ér véget. A könyvkiadás, valamint a nyomtatott és elektronikus média helyzete kapcsán fordult a pénzügyminisztériumhoz Újhelyi Ákos, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőcsoportja nevében a parlament mai ülésén. A VMS-es képviselő kiemelte, hogy a kultúra és a minőségi oktatás elengedhetetlen feltétele, hogy a könyvek anyagi szempontból minden állampolgár számára elérhetők legyenek, a sajtó és az online média pedig nem csak a véleménynyilvánítás szabadságának az alapja, hanem a nemzeti kisebbségek számára az anyanyelvi tájékoztatás utolsó bástyája. Szerbiában jelenleg a könyveket és a napilapokat 10%-os kedvezményes általános forgalmi adó terheli, mondta Újhelyi Ákos, aki szorgalmazta a rendszer stratégiai felülvizsgálatát.
4: Horvátországban, Magyarországon és Romániában a könyvek áfaja mindössze 5%, ugyanakkor, ha a szélesebb európai kontextust tekintjük, még radikálisabb és sikeresebb kulturális döntésekkel találkozunk. Az Európai Unió több tagállama, mint például Írország, vagy a legutóbbi reformok keretében Dánia, felismerte az olvasási kultúra támogatásának fontosságát, és 0%-os áfakulcsot vezetett be a könyvekre a digitális elszigetelődés és az olvasási krízis elleni küzdelem érdekében. Ugyanígy az Egyesült Királyság is teljesen mentesíti az adó alól ezeket a kulturális javakat. Ezek az államok felismerték, hogy a könyvekre és újságokra kivetett adó eltörlése vagy csökkentése nem hiányként jelentkezik a költségvetésben, hanem hosszú távú befektetésként térül meg a társadalom kulturális és gazdasági versenyképességében.
3: A társadalmi és a politikai helyzet megköveteli azt, hogy minden fontos kérdésről nyíltan, felelősen és érvek mentén tárgyaljunk, mondta parlamenti felszólalásában Bájígy Boris. A VMS köztársasági parlamenti képviselője kiemelte, a képviselőháznak a politikai párbeszéd központjának kell lennie. Bájígy emlékeztetett, hogy a VMS és a Szerb Haladó Párt már több mint 10 éve koalíciós partnerek. A VMS szerbiai politikai szerepvállalása jól mutatja, mit jelent egy kisebbségi közösség érett, felelősségteljes és eredményes intézményi jelenléte, fogalmazott a politikus.
5: Mi a Szövetség Vojvodinskih Magyara svoju politiku gradimo odozdo.
4: Mi a Vajdasági Magyar Szövetségben a politikánkat alulról építjük, a falvakból, városokból és azokból a helyi közösségekből, ahol a mi embereink élnek. A piacokon, az utcákon, a rendezvényeinken, az emberekkel való mindennapi beszélgetésekben. Ezért a mi prioritásaink sosem voltak absztraktak vagy ideológiaiak, hanem mindig életközeliek és konkrétak. Utak, iskolák és óvodák építése és felújítása, templomok, művelődési házak, sport és szabadidős központok megújítása, mint a nemrég átadott topolyai medence, a gazdák és vállalkozók támogatása, új beruházások, új munkahelyek teremtése, valamint a lehetőség biztosítása a fiataloknak, hogy itt maradjanak, családot alapítsanak és a jövőjüket itt itt, a szülőföldjükön tervezzék meg. Nincs identitás megőrzés normális és méltó élet nélkül.
5: Nem očuvanje identiteta bez normalnog i dostojanstvenog života.
3: Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a Magyar Parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal fogadták el a képviselők. Az NVVH közvagyonvédelmi kockázatértékelést és vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alá vonást rendelhet el. Emellett munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számít 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Feszült a szerbiai belpolitikai helyzet, miközben a külhoni magyar közösségeket is új időszak várja a magyarországi kormányváltást követően. Megmaradnak-e a támogatások? Milyen eredményeket hoztak a fiumei és tusványosi nemzetpolitikai találkozók? Ezekről beszél dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A szerbiai parlament előtt lévő bizalmatlansági indítványról szólva azt mondta, a parlamenti választásokhoz közeledve a politikai szereplők közötti párbeszédre már kevés az esély. Ugyanakkor a vajdasági magyar szervezetek közötti egyeztetést továbbra is szükségesnek tartja. Erre pedig nyitott a VMS. Brasnyó Zoltánt hallják.
0: A szerbiai köztársasági parlament a kormány elleni bizalmatlansági indítványról tárgyal, az előrehozott választások pedig már a küszöbön állnak. Közben ugyan megalakult a REM tanácsa, de első ülésén nem sikerült elnököt és alelnököt választania. Dr. Pásztor Bálint szerint az elmúlt 2 év eseményei tragikomédiába illenek, és felháborítónak nevezte, hogy a Nemzeti Tanácsok által 2-szer is támogatott Bodzsony István végül nem kerülhetett be a testületbe. A múlt héten 2 kiemelt nemzetpolitikai eseményre is sor került. A külhoni magyar szervezetek vezetői Fiumében egyeztettek az elmúlt időszak tapasztalatairól, majd Tusnád fürdőn a 35. tusványoson folytatódtak a megbeszélések. A VMS elnöke szerint a határon túli magyar szervezetek továbbra is egységesek, és összesen csak nem 800 ezer külhoni magyar felhatalmazását képviselik. Az új magyar kormány megalakulásával ugyan új helyzet alakult ki, de bízik abban, hogy ősszel már a kormány képviselőivel közös, átfogó nemzetpolitikai egyeztetésekre is sor kerülhet.
2: Az új magyar kormány, látjuk a magyarországi belpolitikából, mindent másképp szeretne csinálni, mint az előző kormány tette, és most itt nem fogok belemenni értékítéletekbe, hogy mi a jó és mi a rossz, mindent másképp szeretnének csinálni, és sok minden tekintetben ennek már konkrét jeleit is látjuk. Ugyanakkor a határon túli magyar ügyek vonatkozásában azt mondják, hogy minden támogatási forma marad, fontosnak tartják a külhoni nemzetrészeknek a támogatását, de átvilágítás lesz először, felülvizsgálat lesz először, és akkor azt követően indulhatnak újra a dolgok. Most ez zajlik mindenhol, ezért gondolom azt, hogy valamikor ott október környékén reális az, hogy már konkrét intézkedésekről és a jövőről lehessen beszélni.
0: Az interjúban szóba került a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt együttműködése is. Dr. Pásztor Bálint hangsúlyozta, a kapcsolat továbbra is változatlan, ugyanakkor a VMS minden választáson önállóan indul és következetesen megőrzi saját politikai identitását. Mint mondta, a koalíciós együttműködés soha nem a tisztségek elosztásáról szólt, hanem a vajdasági magyar közösség számára fontos fejlesztésekről és vállalásokról, amelyeket írásos megállapodások rögzítenek, így azok teljesítése számon kérhető. A VMS elnöke szerint az elmúlt 12 évben számos ilyen vállalás megvalósult.
2: Szabadkán elég csak arra gondolni, hogy még a Majsai úti körforgalomnak az építése is már elindult, pedig nagyon sokan csak legyintettek rá, és azt mondták, hogy ez nem fog megtörténni. Logikusabb lett volna az, hogyha ez akkor történik, amikor a vasútfelújítás zajlott? Igen, logikusabb lett volna. Meg lehetett-e úgy oldani? Nem lehetett megoldani, mert teljesen más forrásokból zajlotta a két projektum. Megvalósult volna, hogyha a VMS és a Szerb Haladó Párt nem működne koalícióban, és a VMS nem lett volna kitartó ennek a projektumnak a vonatkozásában, nem valósult volna meg. Hát ezen a példán le lehet vezetni ezt a koalíciós együttműködést is, hogy mit hoz a vajdasági magyaroknak.
0: Vasárnap megtartották az Aracsi Puszta templom emléknapját. A Szabadkai Magyar Rádióban dr. Pásztor Bálint arról is beszélt, a templom nem csak a vajdasági magyarok, hanem az egész Kárpát-medencei magyarság egyik legfontosabb jelképe, amely a közösség kitartását és megmaradását szimbolizálja. Hozzátette, a koronavírus járvány miatt késedelmet szenvedtek az állag megóvási munkálatok, de bízik abban, hogy az új magyar kormánnyal a jövőben ezekről a beruházásokról is egyeztethetnek.
3: A pontos idő 4 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Begyűjtötték a buzaadományokat Zentán a Magyarok Kenyere programra. Lehullottak a zentai városháza tornyának díszelemei a járdára, a gyalogosokat figyelemre intik. Népszerű az egy hónapja nyílt Vénusz városi úszoda Topolyán. Egyre több az allergiás személy környékünkön, ráadásul javában tart a parlag fűszezon. Jönnek a részletek. Begyűjtötték a buzaadományokat Zentán a Magyarok Kenyere 15 millió buzaszem program keretében. A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége szervezésében most mintegy 30 tonna kenyérgabona gyűlt össze Vajdaság szerte. A program Kárpát-medencei szinten már 2010 óta működik, tavaly pedig összesen több mint 1000 tonna búzát adományoztak a gazdák. Fejős Ornella tudósít.
6: Sorban érkeznek a búzával megtelt zsákok Zentára. A kezdeményezéshez évről évre számos vajdasági termelő csatlakozik, akik felajánlásaikkal a rászorulókat és a gyerekeket segítő intézményeket támogatják. Az adománygyűjtés idei mottója: a gyermek mosolya többet ér minden pénznél. Hangya Nándor, felsőhegyi termelő.
7: Tavaly elfelejtettem, mert elnéztük a dátumot, most azért hoztam dupla zsákkal.
8: Miért érzi fontosnak ezt az akciót?
7: Mert sokan gondolunk egymásra ezért. Muszáj is, hogy valamit csináljunk. Ez vele jár.
6: A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetség által megszervezésre kerülő programba Vajdaságból eddig mintegy 50 település kapcsolódott be. A felajánlásokból összegyűjtött búzát a későbbiekben liszté őrlik, amelyből azután 33 vajdasági intézmény és szervezet részesül. Nagy Miklós a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetségének elnöke.
9: És eddig a pillanatig több mint 30 tonna gabona gyűlt össze. Ez még változhat valamennyire, hiszen mindig vannak, akik az utolsó pillanatban érkeznek, de mi már ezzel is nagyon elégedettek vagyunk, hiszen körülbelül ugyanazt a mennyiséget, amit a múlt évben összegyűjtöttünk, az idén is sikerül, és ebből a kapott lisztet utána a szervezetek között szét fogjuk osztani.
6: A program Kárpát-medencei szinti összefogás. A gyűjtéshez ebben az évben 19 magyarországi megye és 17 határon túli szervezet csatlakozott. Összesen 300 gyűjtőpontot nyitottak, a gyűjtés és pedig augusztus végéig tart a Kárpát-medencében. Tavaly mintegy 1100 tonna búzát adományoztak a gazdák. Horváth Vivient, a Magyarok Kenyere program ügyvezetőjét hallják.
10: Nagyjából egy ilyen 500 szervezettel kötöttünk az elmúlt években szerződést, de alapvetően nyitott a program mind a felajánlás, mind pedig a támogatott szervezetek tekintetében. Tehát ha van olyan szervezet, aki esetleg most hallott rólunk, és igényli a segítséget, akkor nyugodtan forduljanak hozzánk, és igyekszünk mindenkinek segítséget nyújtani.
6: A Kárpát-medencei búza összeöntés augusztus 5-én lesz a Magyarország Martonvásáron, amikor egy zsák búzát Vajdaságból is Magyarországra szállítanak. Az összeöntött búzából készül majd el a Magyarok Kenyere.
3: Július 25-én adtunk hírt arról, hogy a zentai városháza tornyáról vakolat darabok hullottak le a járdára. Akkor az illetékesek az érintett területet körbezárták, a levált elemeket pedig az előírásoknak megfelelően a helyszínen tartották, annak érdekében, hogy a szakértők pontosan felmérhessék az omlás okát. Az esetet jelentették az illetékes műemlékvédelmi intézetnek is. Az önkormányzat a lakosságot arra kéri, hogy saját biztonságuk érdekében kerüljék el az épület közvetlen környékét és az érintett útvonalat. A kupola ezen részét 11 évvel ezelőtt 2015-ben újították fel. Burány Hajnalka, Zenta polgármestere.
11: Szombaton 12 óra körül jelezték nekem a kollégáim, hogy leomlott egy része ennek a díszelemnek, én azonnal a helyszínre siettem, és igazából a rendőrség kiérkezéséig arra figyeltünk a kollégákkal, hogy nehogy bárki is a közelébe menjen a leomlott résznek, illetve ennek a veszélyes területnek. Utána jött a rendőrség, aki biztosította a területet, illetve a kommunális közvállalatnak munkatársai, akik biztonságosan elkerítették az omlás veszély elől a járókelőket. Hála jó Istennek, hogy nem történt személyi sérülés.
3: 5000 vendéget fogadott egy hónap alatt a topolyai Vénusz városi uszoda. Vajdaság legújabb fürdőkomplexuma egy hónapja nyitotta meg kapuit, a visszajelzések pedig rendkívül pozitívak. A beruházással Topolya újabb mérföldkőhöz érkezett. Egy korszerű sport és rekreációs központtal gazdagodott. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
12: Topolyán a vendégeket úszómedence, gyermekmedence, masszázsmedence, valamint wellness részleg várja. A különböző szolgáltatásoknak köszönhetően minden korosztály megtalálja a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget, legyen szó sportolásról, családi programról vagy pihenésről. Balog Ádám.
13: Jó érzem magam, és itt nagyon jó.
12: Melyik a kedvenc medencé?
13: A kis medence.
12: A modern komplexum rövid idő alatt a város legkedveltebb kikapcsolódási helyszínévé nőtte ki magát. Rózsa Levente.
14: Az én véleményem szerintem ez egy tökéletes medence, vagy egy fürdőhely lett ahhoz képest, hogy hogy indult. Másodjára vagyok itt, általában mamámmal szoktam jönni ugye fürdeni, de viszont barátokkal is szoktunk jönni. A sportmedence tetszik a legjobban, mert ugye szeretek úszni.
12: A helyiek szerint az úszoda megnyitása egy régóta várt beruházás volt. Sokan rendszeres vendégként térnek vissza, és elégedettek a létesítmény színvonalával. Madarász Lenke és Farkas Julianna.
15: Nagyon szép, gyönyörű minden. Minden nagyon tetszik.
16: Végre van valami Topolyán, ami szép, megfelelő, mivel a tó sajnos az nem olyan, mint régen volt, és ez legalább helyettesíti részbe a kedvünkre való úszást meg, hát itt létet. Különben ez a medence, örülhetünk, hogy van, régóta várunk rá.
12: A tervek szerint hamarosan úszóiskola is indul az úszodában, emellett együttműködést alakítanak ki az oktatási intézményekkel is. A téli hónapokban még több látogatóra számítanak. Szatmári Adrián, Topolya polgármestere.
17: A nyári szünet után pedig majd le fogunk ülni és tárgyalni fogunk az iskolaigazgatókkal, valamint a tornatanárokkal, és szeretnénk egy programot kidolgozni, amelyben a testnevelési óráknak egy részét majd itt az úszodában szeretnénk megtartani. Ezt majd megbeszéljük a tornatanárokkal és az iskolaigazgatókkal, hogy hányadikos gyerekek, és hogy milyen intenzitással járnának majd ide, hogy azt szeretnénk, hogy mindenki megtanuljon Topolya községben úszni. Nem csak a topolyai, hanem a falusi iskolákat is szeretnénk majd bevonni ebbe a programba.
12: Topolya polgármestere szerint Európa színvonalú beruházást sikerült megvalósítani. Mint mondta, az elmúlt egy hónapban nem csak Topolyáról, hanem a környező településekről, valamint külföldről is érkeztek vendégek az uszodába. Hozzátette, a következő időszakban egy korszerű konditerem is megnyitja kapuit.
3: Javában tart a parlagfű szezon. Az allergiásoknak a következő hónapok jelenthetik a legnehezebb időszakot, hiszen ilyenkor emelkedik meg leginkább a levegő pollen terhelése. Szakemberek szerint egyre többen küzdenek a növény okozta tünetekkel, ami a mindennapokat is megnehezítheti. Vajtai Viktória riportja.
18: A parlagfű virágzási időszaka július közepén kezdődik, és sokaknál már ekkor jelentkeznek az első panaszok. Az allergiások gyakran tüsszögéssel, orrfolyással, szemviszketéssel vagy akár nehéz légzéssel is szembesülnek. Szlacki Csilla.
19: Amellett, hogy orrfolyásom volt folyamatosan, és ugye hát már nem jöttek azok a tünetek, amik mondjuk egy influenza-szerű megbetegedéssel szoktak járni, hogy torokkaparás, láz, és mondjuk intenzív orrfolyás, tehát hogy ezt mondjuk annyival meg lehet különböztetni, hogy hát most kicsit furcsa ezt mondani, de hogy az orváladékozás az teljesen különböző a két esetben. Az allergiás, hát ilyen tüneteknél ugye még jelentkezik az is, hogy tehát a szemirritáció.
12: Bár a legtöbben gyógyszerekkel próbálják enyhíteni a tüneteket, vannak, akik természetes módszerekhez fordulnak. Egyes gyógynövények vagy az immunrendszer erősítése sokak szerint segíthet a parlagfű szezon átvészelésében. Juhász Elizabetta, fitoterapeuta.
20: Tehát fontos innen tisztában lenni vele, hogy amikor valaki allergiás a parlagfűre, vagy bármilyen növény eredetű pollenre, nem a növényben keresendő a hiba, hanem bennünk emberekben. Azért, mert a növény, és főleg a parlagfű a levegő szennyezettségét tisztítja valójában, tehát ami a nehézfémek származékától a vegyszereken át, tehát minden, amit mi a levegőbe juttatunk, ő azt magába szívja, mondjuk így.
12: A szakemberek ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy az allergiás panaszokat nem szabad félváról venni. Ha nem kezeljük a tüneteket, súlyosbodhatnak és jelentősen ronthatják az ember egészségét. Dr. Pajor Margit, általános szakorvos.
21: A parlagfű az egyik ambrózia, az egyik legerősebb allergiát kiváltó növény, a pollenje tulajdonképpen, amelyik így július végén kezd virágozni, és a pollenját a levegőbe ereszteni, és jóformán az első fagyokig ezt teszi.
12: A mezőgazdasági minisztérium is fellép a parlagfű visszaszorításával szemben. A cél, hogy megakadályozzák a virágzást, az új magok képződését és a parlagfű további terjedését. A következő hetekben várhatóan tovább emelkedik a parlagfű pollen koncentrációja, ezért az allergiások számára különösen fontos a megelőzés. A szakemberek szerint a megfelelő kezelés jelentősen csökkentheti a tüneteket ebben az időszakban.
3: A pontos idő 4 óra 21 perc, híradót hallottak.
22: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van. Holnap tiszta égre, sok napsütésre számíthatunk. 32-33 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet. Én köszönöm szépen a figyelmüket, holnap Loboda Árpád lesz a hírszerkesztő. További szép napot kívánok!
23: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
24: Tartson velünk a folytatásban is.

0: Mindenfajta gépjárműre, futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek, az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
5: Ajánló következik.
6: A pajcsitóból kifogtuk az aranyhalat.
7: Puff!
6: Nem varázsló, nem is jós.
7: A műsoretető
8: Kis János.
6: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
8: Manu.
6: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
7: Indul a mandula!
6: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
9: Legyenek ott!
6: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajókat Manó várja.
10: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
6: Kis János,
9: nagy buli!
4: Ajánlót hallottak. Nosztalgiázzon velünk!
11: A régi zenék hullámhosszán.
12: A régi zenék hullámhosszán.
11: A 107,1 MHz-en.
4: Ahol
11: a régi zenék szólnak.
4: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
11: A 70-es években.

0: A régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió, Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól.

0: ajánló következik.
1: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 0638-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, paraszdzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrendszerutaltás, kumicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya Község Önkormányzata.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Kapcsoljon a 107,1 MHz-re, tekerje fel a hangerőt.
5: És...
4: SMR.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

0: 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Régi dalok,
1: szép emlékek.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Miért kísértesz, miért? Nincs értelme, nézd.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. A tudás hatalom. 024 554 600.

0: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online! A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
1: Fokhagyma Fesztivál és Falunap Aludasi Vásártéren augusztus 8-án szombaton. Finom falatokkal és hűsítő italokkal várjuk. Sőt, a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpalávalót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út Ludasra vezet.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek

0: ajánló következik.
1: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség Tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a nyári színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
2: A főhős ellovagol a messzeségbe.
3: A repülő csészehaj leszáll.
2: Valaki fegyvert ránt.
3: Más pedig szerelmesen ölel.
2: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
3: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
2: Muzsikál a mozi.
3: A 107,1 MHz-en.
4: Filmdalok, amelyeket mindig jó újra hallgatni. Ez volt a mostani műsor vezérelve. Garantált a jó zene. Ez a Muzsikál a mozi, Orosz Ildikóval.
2: Muzsikál a mozi.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Két dal következik David Lynch 1990-ben készült romantikus bűnügyi drámájából, a Veszett világból, melyben Nicolas Cage és Laura Dern játssza a főszerepet. Aranypálmát nyert Cannes-ban.

0: Robert De Niro, Ray Liotta és Joe Pesci látható Martin Scorsese 1990-es gangster moziában a Nagy menükben. Ez a dal is elhangzik benne.
1: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything, everything. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

Ha már Martin Scorsese-nél tartottunk, nem hagyhatjuk ki a kaszinót sem, amelyet 1995-ben mutattak be. Ebben is játszik Joe Pesci és Robert De Niro, továbbá James Woods és Sharon Stone. A 70-es évek Las Vegasában járunk. A kaszinó biznisz a téma.

0: Muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en. A következő dal a Spieler eredeti címén a Rock'n'Roll című akciófilmben hangzik el, abban, amelyet Guy Ritchie 2008-ban készített. Now when I was a little boy,

ritkán jobb a folytatás az első résznél, de ez a helyzet a Terminátor esetében. A második filmet, az ítélet napját 1991-ben mutatták be, és ez a dal is szólt benne.

A sztárom a párom, vagyis a Notting Hill, egy Julia Roberts és Hugh Grant főszereplésével készült romantikus vígjáték 1999-ből.

A Thomas Crown ügy azon változatában, amelyet 1999-ben mutattak be, és amelyben Pierce Brosnan és René Russo szerepel, elhangzik a Zimmerman.

Robert Zemeckis 1994-es filmje a Forrest Gump legendássá vált Tom Hanks-szel a főszerepben. Ennek a dalaival búcsúzok. Ez volt a Muzsikálom mozi Orosz Ildikóval.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Az interneten.
0: És a 107,1-en.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: uraim!
1: Jön, jön, jön!
2: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
3: Itt az SMR-ben.

0: Kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.

A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket?
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szeretnénk.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Jól van, emberek, óra indul.
3: A klasszikus rock esti iskolája. Rock klasszik.
2: Ha jegyet adnék rá, ötöst adnék.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között Rock klasszik.
2: Figyeljetek, mert nem akarlak megbuktatni benneteket.
4: Az 1962-ben alakult Rolling Stones nevét Muddy Waters Rolling Stone című bluesdalaik lette. Ők tartják a rekordot a leghosszabb ideje megszakítás nélkül működő rockzenekarok között. A zenekar motorja a Jagger-Richard szerzőpáros.

0: legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.
4: A lázadó női punkrock úttörője és legendája John Jett 1958. szeptember 22-én született. Mindössze 16 évesen alapította meg az első sikeres, tiszta női hard rock zenekarát, a The Runaways-t.

0: minden kedden Rock Classic.
1: Az Edda második korszaka az Edda művek 5. koncert 1985 albummal kezdődött. Gömöri Zsolt 1986-os érkezésével ő vált az Edda első számú zenei motorjává. A gitáros poszton Csillag Endre és Alapi István váltotta egymást, majd Kun Péter tragikus halála után 1996-ban ismét Alapi István lett a gitáros. Végül a Gömöri, Alapi, Pataki hármasnak köszönhető a modern Edda Tartur zenei arculata.

0: Szabadkai Magyar Rádió,
1: ahol a gitároké és a riffeké a főszerep.
0: SMR.
1: A Dinamit 1979-ben alakult meg a korszak neves zenekarainak. A Scorpio, P-Mobil, Mini és Beatrice zenészeiből. Rövid létezésük alatt két meghatározó nagylemezt adtak ki, az 1980-as Dinamitot és a 81-es a Híd címűt.

0: A rockzene halhatatlan és örök slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Gemini a 70-es évek magyar rock együttese volt. Markó András és Várszegi Gábor vezetésével. 1964-ben alakult, de a zenekar hangzása sokat változott az évek során.

0: Rock Classic. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Pofa be!
2: Az 1973-ban alapított Scorpio zenekar onnan kapta a nevét, hogy az alapító tagok közül hárman is a Scorpio csillagjegyben születtek. Frerejsz Károly eredetileg a világhírű Emerson, Lake és Palmer mintájára hárontagú formációt tervezett, és csak az utolsó pillanatban döntött egy plusz gitáros bevonása mellett. Rendkívül sokat koncerteztek külföldön, Lengyelországban például szinte hazai zenekarnak számítottak.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Jimi Hendrix a valaha élt egyik legnagyobb hatású és leginnovatívabb rockgitáros volt. Balkezesként egy jobbkezes Fender Stratocaster gitárt fordított meg és húrozott át, ami egyedi hangzást kölcsönzött a játékának. 27 évesen hunyt el 1970-ben.

0: Milyen beteg iskola ez?
1: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Van kérdés a tananyagról?
3: Rock klasszik.
0: Igen! Ki tudja, miről szól a rock? Na figyelj!
4: A Cream egy brit blues rock szupercsapat volt, amely 1966 és 1968 között működött. Tagjai Eric Clapton gitáros, Jack Bruce basszusgitáros és Ginger Baker dobos voltak.

0: Nálunk nem haltak ki a rock dinoszauruszai. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A ZZ Top 1969-ben alakult a texasi Houstonban. Következzék a három amigó.
2: You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: rock klasszik.
1: A szomszéd is ezt hallgatja.
2: Bon Scott énekes és szövegíró, aki előzőleg a zenekar sofőrje is volt, 1974-ben csatlakozott az AC/DC-hez. Sokak szerint ez volt a banda legigazibb korszaka. Vele születtek meg olyan nyers, blues alapú AC/DC rockhimnuszok, mint ez is.

0: all over you.
1: 1071.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
3: A Black Sabbath együttest, a heavy metal műfaj megteremtőjét 1968-ban alapították az angliai Birminghamben. Tony Iommi gitáros egy gyári balesetben elvesztette két új percét, ezért lazább húrokkal és egyedi hangolással játszott, ami megteremtette a metal sötét, súlyos alaphangzását.

0: köszöntöm itt nálunk.
1: A 107,1-en.
2: Hogy hívnak?
3: Rock klasszik.
4: Kezd el játszani, én majd beszámolok. 1, 2, 3, 4.
5: A tankcsapda 1989. októberében alakult Debrecenben. Kezdetben Lukács László énekes gitározott, 1993-ban vette át a basszusgitáros posztot. Stílusuk az évek során folyamatosan változott. A kezdetekben nyers punk rock hangzás, a 90-es évek közepétől kemény hard rock és grunge hatások, a későbbi korszakban a modern, profi hangzású heavy metal elemeit ötvözik.

0: Rock zene szól a rádióból. SMR.
1: A Beatrice csajbandaként indult 1969-ben. 1971-ben csatlakozott a zenekarhoz Nagy Feró frontemberként. 1978-ban Nagy Feró teljesen újjászervezte a Beatrice-t, és megszületett a Babos Kendős Ricse. A zenekar az underground, nyers punk és a hard rock keverékét kezdte játszani. A politikai hatalom veszélyesnek tartotta őket, letiltották a lemezkiadásukat, elterjesztették róluk a hírhet csirkedarálós árhírt. 1987-ben a rendszerváltás közelettével a Beatrice ismét újjáalakult, és 1988-ban magánkiadásban végre megjelenhetett az első hivatalos albumuk. Az 1991-es Utálom az egész 20. századot című lemezük hatalmas siker lett, 47-ig szerepelt a Mahasztop listáján, és az első helyre is feljutott.

0: A legjobb rock zene a 80-as, 90-es évekből.
1: Tehát a kulcs szó a rock!
0: Itt az SMR-ben.
2: Ez már az 1983-ban alakult The Cult brit rockzenekar, amelyet Ian Astbury misztikus éneke és Billy Duffy gitárjátéka tett kultikussá.

0: 107,1. ASMR.
1: 1969-ben Dublinban alakult a Thin Lizzy, az ír rock történelem egyik legmeghatározóbb úttörő zenekara. A banda szíve, lelke és karizmatikus frontembere a basszusgitáros énekes Phil Lynott volt. Ők voltak az elsők, akik a kemény rockot sikeresen ötvözték a hagyományos ír népzenével és a dallamos ikergitáros hangzással.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Nevem Megkelek. Estelente megahertzen edvelem emek zenefelvételeket. Esti koktél.
2: Az 1985-ben Los Angelesben alapított Guns N' Roses világszerte több mint 100 millió albumot adott el. 1987-ben jelent meg debütáló lemezük az Appetite for Destruction, amely minden idők legsikeresebb bemutatkozó albuma lett. Ők az első olyan klasszikus rockbanda, amelynek két videóklipje is átlépte a 2 milliárdos megtekintést a YouTube-on.

A Red Hot Chili Peppers 1983-ban alakult Los Angelesben. Történetüket rengeteg tagcsere tarkította. A zenekar két állandó tagja, Michael Flea Balzari basszusgitáros és Anthony Kiedis énekes, az összes dalszövegírója.

0: Most pedig csapjunk a húrok közé.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: 1981 tavaszán a dán származású dobos Lars Ulrich hirdetést adott fel, hogy zenésztársakat keres egy heavy metal bandához. A hirdetésre James Hetfield énekes-gitáros jelentkezett. 1981. októberében hivatalosan is megalapították a Metallicát. 1983-ban az első lemez felvételei előtt Dave Mustaine gitárost agresszív viselkedése és alkohol problémái miatt kitették a zenekarból. Helyére Kirk Hammett érkezett.

0: a legjobb rockzene
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Rock a jóból.
3: Ültök és élvezitek a rock varázsát. Wow!
4: Ez a Rudolf Schenker gitáros által 1965-ben Hannoverben alapított Scorpions. A német hard rock, heavy metal zenekar arca és frontembere 1969 óta Klaus Meine, énekes.

0: SNL.
1: Rock a jóból.
2: A Transvision Vamp 1986-ban alakult Angliában. Az együttes stílusát a hangos gitárok, a poppos dallamok és Wendy James sexy, punkos ének stílusa határozta meg, ami gyorsan a slágerlisták élére repítette őket.

0: Szabadkai Magyar Rádió,
1: ahol a gitároké és a riffeké a főszerep.
0: SMR.
1: A dögös, bőrszerkós imázsáról és erőteljes, rekettes hangjáról ismert Alana Miles a kanadai pop-rock történelem egyik legsikeresebb debütáló albumát tudhatja magáina.

0: állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik. Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
1: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
2: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

a Pink Floydot 1965-ben alapította Syd Barrett, énekgitár, Roger Waters, basszusgitár, Nick Mason, dob és Richard Wright, billentyűs. Barrett túlzott LSD használata és mentális betegségei miatt 1967 végén csatlakozott hozzájuk David Gilmour gitárosként, hogy kisegítse őt a színpadon. Az 1975-ben kiadott Wish You Were Here album egy tisztelgés volt az elmebetegségbe süllyedt egykori alapító Syd Barrett előtt.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Minden este.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
2: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
0: Ahol a régi

0: stresszes nap után lazítson.
1: Lazítson, lazítson, lazítson.
0: A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
2: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: 70-es,
1: a 70-es,
2: 70-es
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez a

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: Azt a Vaskai Magyar Rádióban.

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak,
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?